0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2026-ban is feltűnő Wolf Tamás következik, és Lélek kikötő című zenéje, ami a szerelemről szól. Itt a Petőfin most tehát énekel nekünk Wolf Tamás.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most az Indis Folkos Pandora projekt 2025-ös zenéje következik, ami a csapat Elalvástól az Ébredésig című lemezén hallható eredetileg, most pedig én hozom neked itt a Petőfin, ez tehát a Nem Lehet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Most a dal 2026 zenéi közül érkezik Zabos Regina és KT közöse, Rád Vártam. A zene szerintem nagyon megkapó lett, és még egy remek videóklip is készült hozzá, amit én szintén ajánlok mindenkinek. Nálunk azonban most a hangzóanyag következik.

Rettőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az éjszakában az elmúlt percekben az Orevoir zenélt, ez volt tőlük az Utánad, amit most már is Bernadett dala követ, az Anya búj mellém, ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Most szintén egy olyan zene jön, amit a Dal 2026-ban is hallhattál korábban. Ez Pál Balázs, Carmen és Patocska Olivér közös zenéje, a Régi szép mesék, ami eredetileg szlovák nyelven jelent meg, ám itt most nálunk természetesen a magyar verzió következik.

0: szörnyű.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Most hazamegyek, hazavallanak. Ismerős utak, ismerős zajok.

0: keresem.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci. Most irány 2023, és a dal 2023, amiben soron következő zenénket is hallhattuk. Ez Varga Zsuzsa dala, a Te beszéled a nyelvemet, most a Petőfin.
2: Engem élén táncolsz, tűzzel játszol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most Czakó Judit dal 2026-os alkotása következik, amit már nálunk is többször hallhattál. Ez az érzelemdús és játékos Univerzum, aminek zenéjét Péli Barna, míg szövegét Szarka Tamás írta. Most ezzel a dallal folytatjuk.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2024-ben is feltűnő énekesnő Lili következik. Csalódás voltál című zenéjéhez egy ötletes vizuális készült, én többet nem is mondok, ajánlom mindenkinek, én pedig már is hozom neked a dalt itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Jövő héten újabb rendkívüli ülést tart a parlament. Andy Burr nem lesz a britek új miniszterelnöke.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormozi szoros lezárása mellett más, az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló exportútvonalakat is veszélyeztethet. Hivatalossá vált, hogy Andy Burr nem lesz a következő brit miniszterelnök. A volt manchesteri polgármester jelöltségét a Munkáspárt alsóházi frakciójának nagy többsége támogatta, valamint a párthoz kapcsolódó szakszervezetek körében is megszerezte a szükséges támogatást. Burnhamet holnap választják a Munkáspárt vezetőjévé, hétfőn pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Új útmutató segíti itthon a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon eső, záporzivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sok felé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 2026. július 16-a, csütörtök. Jó reggelt, a mikrofonnál Kenész Kolos, hello Magyarország! Remélem, hogy meg lesz mára is a lendület, segítünk meghozni pörgető hazai felvételekkel, meg persze olyan infokkal, amik feldobják a reggeled. Remélem, hogy neked nem kár, hogy elindult.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

Működött az ébresztő órája. Annak kicsit segítünk. Jó reggelt kívánok! A Petőfi Rádió elkísér téged a nap legnehezebben induló óráiban, hiszen innentől kezdve már csak könnyebb lehet. Július 16-a van, csütörtök, azaz kis péntek. Oh yeah, ennek aztán örülhetünk, meg is tapsoljuk, jól? Hiszen innen már egy lépésre van a hétvége. A Valtereket Isten éltese sokáig, őket köszöntjük, és jelen állás szerint igen frissítő a reggelünk, nagyjából 20 fok környékén alakulnak a maximumok országszerte, és ebből képzeld el, 26 fok lehet, szóval a leülési hullám az folytatódik, meg a jó zenék hullám hosszát is megtaláltad, ez a Petőfi Rádió, de jó, hogy itt vagy, és de jó, hogy a Carson Komás rácok is itt vannak, akik csak úgy legyintenek mindenre, te is legyél egy picit ilyen, és vedd be a tablettát, ez a na mindegy, jó reggelt kívánunk!

0: ezekre a basszusokra, aztán fel lehetett ébredni. Jude Law-t hallottad Lil Frakkal, ez volt a Lej a Petőfi Rádióban, 6 óra 28 perc van. Jó reggelt kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolos a július 16-ában, és már is megszemlézzük, hogy mi történik kis hazánkban, illetve a nagyvilágban, mi történt az utóbbi 12 órában. Megjelent a hír, hogy 5 éve nem látott fordulat történt az ingatlan piacon, Budapesten, a fővárosban már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek a lakásárak, miközben a budapesti és a nyugati lakáspiac látványosan behúzta a kéziféket, az ország keleti felében viszont még javában tart a drágulás. Aztán a Telex szemlézi, hogy ismét sztrájkolnak az IKEA dolgozói, miután a cég elutasította a béremelésüket. Egészen pontosan szerda este kezdték el ezt a sztrájkot, és ma reggelig, azaz csütörtök reggelig tartott. 6%-os béremelést szeretnének, ezt azonban elutasította a cég. Aztán, ami érdekes lehet és a nagyvilágban történt, hogy Bécsben 35 ezer eurós beruházást hajtottak végre egy temetőben, ahová fitness eszközöket telepítettek, a helyiek egy csoportját felháborítja a beruházás, de talán ezen nem is csodálkozunk. Ott amúgy, ahogy az atv.hu cikke szemlézi, kifejezetten nem szokványosak a temetők, az ottani sírkerteknek vannak saját ajándékboltjaik, ahol olyan különleges feliratú ruhákat is lehet például vásárolni, mint hogy utolsó szavak, egy kicsit sem morbid. Na de megvannak ám a döntősei is a világbajnokságnak, hogy kik ők, nem sokára eláruljuk, addig jön a Balkán fanatik, aztán pedig Gábor Anikó a legfontosabb információkkal is érkezik hozzánk, hiszen a hírpercekkel folytatjuk pontban, fél hétkor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Füllett idő lesz, záporokkal. A jövő héten is folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései. Távozik a parlamentből Szijjártó Péter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende körzetétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése. Reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig eljárást kezdeményez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd energiaügyi minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin tegnap 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén. Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásában. Felmondja a Lánch csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balázsi Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntető eljárás, a bankszámlák zárulása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Hozzátették, hogy a keret megállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, előleg fizetéseket és elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot, valamint az európai ipari kapacitást és Ukrajnának védett gyártóhelyeket biztosítanak. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását. A jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót állíthat elő, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszky az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy hazája egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az érintettek kaphatnak egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május végén több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok 10 nappal később tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezután néhány órán belül elfogták Budapesten, kiadatásáról később gondoskodnak. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A Sibeniki hegyi mentőket kedden este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csaknem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800-an dolgoznak. A feltételezett gyújtogatással kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Korós Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Füllett idő lesz, a Dunántúl nyugati részén eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Napközben a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. A reggeli 14-20 fok után napközben 30-35 fok lesz.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A címvédő Argentina hajrában fordított az angolok ellen és döntőbe jutott a labdarúgó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Argentina lesz a spanyolok ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben a címvédő argentinok hátrányból felállva 2-1-re legyőzték Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentína. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Ma este eldől, hogy ott lesz-e a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A holland élvonalbeli Ado Den Haag együttesében folytatja pályafutását Bárány Donát, a Debrecentől búcsúzó csatárral a hágai alakulat 4 éves szerződést kötött. Klubot váltott Csongvai Áron is, a szintén kétszeres magyar válogatott játékos a svéd AIK-tól igazolt a francia másodosztályú Szenetjen csapatához. Azonnali hatállyal lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós, aki 2009-től volt a szervezet első embere. Az 55 éves sportvezető eredetileg a versenyszezon zavartalansága miatt szeptember 1-jével távozott volna, de közleménye szerint az elmúlt hetekben a személyét és a jelenlegi vezetést ért támadások a teljes magyar atlétikai közösségnek ártottak, ezért lemondását előre hozza. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a vezérigazgató Deutsch Péter biztosítja a szövetség működését. Søren Varensjold sikerével zárult a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 11. szakasza. A norvég versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár viselheti. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szerékhez.

ez már mondhatni, hogy kicsit talán a hőségnek az utózönge, egy kis lehűléssel találkozhattál, frissítő volt a reggel, de azért nyugi, pulóver nem kell az öltözkedéshez. A Petőfi Rádió pedig az utakon közlekedőket is támogatja, például egy fővárosi infóval. Baleset miatt nem járható az István utca, a Hernád utcánál, a 74-es trolli is terelve közlekedik, így indul a reggel a közlekedésben. Nem sokára meglessük, hogy hogyan alakul a VB-nek a döntője, ugyanis megvan, hogy kik játszanak majd, addig viszont egy bioroboddal, ez nem más, mint a szembogár a Petőfin. A

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

percekben. A Petőfi Rádiót hallgatott, nem sokára pedig 7 óra. Jó reggelt kívánunk! Egészen pontosan 6 óra 56 perc, hiszen reggel fontos lehet minden perc. Ezt mindenki nagyon jól tudja, és fontosak ám a sporteredmények is, amelyek érkeztek a Petőfi Rádió stúdiójába is, meg országszerte a TV képernyőkön. Lehet, hogy te is követted, hogy mi a túró történik. Kerestem a szót, ami szalonképes ilyenkor, de önmagában maga az, hogy egy egész világ együtt izgulat, szerintem egy csodálatos érzés, és vasárnap meg lesz erre a lehetőség, hiszen 21 órától foci világbajnokság döntő

0: argentinoknak aztán van minden stílusa, az biztos. Meg nekünk is itt a Petőfi Rádióban, ettől változatos a reggel. Te is bejelentkezhetsz, 06 30 30 33 80 az SMS számunk. Kedves koros, szuper a műsor, érdekesek a témák. Szép napot János a Mátrából. Köszi szépen, hogy írtál nekünk. Az én reggelem már fel van dobva, és remélem, hogy valami ebből átmegy az éteren keresztül, hiszen ez volna a legfőbb cél. Meg az, hogy minden információ tényleg eljusson hozzád. Ebben pedig Gábor Anikónak is jár a pacsi. Ő is segít neked, meg majd a Valmaros srácok hangulat feldobásában. Éget minket a nap már reggel.
1: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat vagy hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló?
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Odysseus halott.
7: Egyenesbe!
2: Christopher Nolan filmje.
8: Apám haza fog jönni.
9: Bosszút is halad a király.
10: Királyi bosszút.
2: Odyssea a mozikban.
11: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
14: Vagy ki sem látsz a dugóból.
13: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
15: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
13: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
16: Let's go!
17: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
13: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
17: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
13: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
17: a Petőfi Rádióban.
18: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
19: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
20: Délelőtt felhős, délután napos idő lesz, jövő héten újabb rendkívüli ülést tart a parlament, japán nyelven is megjelent Krasznahorkai első regénye.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
20: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendek körzetétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
20: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig a budapesti rendőrfőkapitányság élére nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat hajtott végre Bahrein, Kuwait és Jordánia ellen. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre.
13: Petőfi Rádió. Időjárás.
20: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég, a Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható.
13: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
13: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ebben a jó időben lehet, hogy már csak a kútvíz tudna minket felfrissíteni. Na meg persze a magyar zene, 7 óra 4 perc lett ebben a másodpercben. Ciao, szia, Kenész Kolos, köszönt téged kis pénteken. Valahogy már csak kibírjuk, főleg, hogyha itt van velünk a Valmar, meg Manuel, ez az Éget a Nap. Jó reggelt!
6: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Igazi nyári hangulat a Petőfi Rádióban. Éjjel ott várok rád, ezt dolgozta fel Dr. Béres és a Mango Rise. 4:80, jó reggelt kívánunk neked a mikrofonnál, Kenész Kolostalod a Petőfin. És hogy mi lesz ma az időjárásban? Képzeld el, a főváros környékén már megjelentek a nap első napsugarai, de nem lesz hatalmas nagy felmelegedés. 28 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban, ezt jósolják legalábbis a szakemberek a mai kis péntekünkre, ami valójában csütörtök, július 16-a. És közben pedig kikerült a poszt a Petőfi Rádió Facebook oldalára a ma reggeli kérdéssel, ugyanis ma reggeli számítunk rád, meg a véleményedre, hozzászólásodra. Valamikor nem megy olyan egyszerűen, ezt mi is nagyon jól tudjuk. Mit szeretsz leginkább halogatni? Nálad mi az, amire nehezen veszed rá magad? Erre vagyunk ma reggel kíváncsiak. Mi az, amivel kapcsolatban nehéz motivációt szerezni? Jöhet a kommented a Petőfi Rádió Facebook oldalára, de megírhatod a 06 30 30 33 80-as SMS számra is. És 8 órától ismételten dalpremier a Petőfin. Érkeznek hozzánk nagyon tehetséges fiatal srácok, hogy kik ők, na ezt majd egy kicsit később áruljuk el, viszont ezt is már láthatod, hogyha felmész a Petőfi Rádió Facebook oldalára. Mi pedig felgyújtjuk a várost, hiszen igazi forró nyári hangulatban égünk, ezt a Döbi Börsz is nagyon jól tudja. Ez a Felgyulladt a város a Petőfi Rádióban. Jó reggelt!

Szakács Gergő is lehet, hogy szeret halogatni, és olyankor, amikor elhatározza, hogy na most már elég ebből, akkor azt kiáltja, hogy elkezdem. Erről szólt az utóbbi dal, meg egy picit az introvertáltságáról itt a Petőfi Rádióban. Jó reggelt neked, 7 óra 23 percen a mikrofonnál Kenész Kolos, és igyekszünk kicsit segíteni, hogyha már behoztuk reggeli témának a halogatást, amire várjuk a te reakciódat is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, akkor kicsit mögé is nézni ennek a dolognak, ugyanis vannak természetesen pszichológiai okai. A halogatás nem lustosság, hanem a stressz és a szorongás elkerülésére szolgáló pszichológiai védekező mechanizmus, ezt mondják a szakemberek, és hogy mi az, amivel le tudjuk esetleg küzdeni, vagy könnyebbé tudjuk tenni az olyan feladatokat, amikben nem szívesen fogunk bele elsőre, na nem sokára hozzuk majd a megoldást, a részleteket, illetve egy-két tippet neked, hogy akár a csütörtök reggel is könnyebben induljon, és mondjuk ne kelljen halogatni a melóba indulást. A Petőfi Rádió viszont nem halogatja a legnagyobb slágerek lejátszását, ezt bizonyítja a következő Lábas Miki és Molnár Tamás dal, amely a sehova való elképesztő energia bomba, hogy a melóba fele az autóba is nagy parti legyen.

Liana volt a társad. Ez volt az Ugyanúgy itt a Petőfi Rádióban. Figyelj az utakon mindenképp reggel is! A 474-esen Orosháza belterületén kerékpáros gázoltak, félpályás a korlátozás,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Jövő héten újabb rendkívüli ülést tart a parlament. A Bükki Nemzeti Parkban hozott létre új részleget a Debreceni Egyetem.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalán Sztárliget és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende körzetétől és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, azaz az MCC alapítványa, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlönyben szerepel 16 egyetemet nem fenntartó kekva, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón Alapítvány is. A megszűnés esetükben azt jelenti, hogy az állam által nekik juttatott vagyonhozamokkal együtt térítésmentesen visszakerül az államhoz. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek majd, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. A többi közt tisztában vannak a táj, az erdő, a talaj és a vadállomány összetett kapcsolatrendszerével. A kezdeményezéssel intézményesül a Debreceni Agrárkar és a Nemzeti Park csaknem fél évszázados oktatási, kutatási és természetvédelmi partnersége.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég, a Dunántúlon eső záporzivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

Mondhatnám, hogy vadonatúj érzés, de nem. Lassan halad a sor a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól, illetve az M1-esen is többen vagyunk. Óvatosan közlekedj, bármerre is járj az országban, és hogyha van info, jöhet. 06 30 30 33 80 a Petőfi Rádió elérhetősége. A halogatásnál álltunk meg, már is segítünk neked. Mikrolépéseket ér-

fel, és ne halogasd! Illetve fókuszálj az érzelmekre, talán ez az egyik legfontosabb. Ismerd fel, miért kerülsz egy adott feladatot, és tudatosítsd magadban, hogy a megkezdésével járó hosszú távú siker bizony jót tesz neked. Tudom, hogy nem egyszerű, nem véletlenül beszélgetünk erről. Viszont te is megírhatod, hogy mi az, ami esetleg téged

0: megy a tippelés, hogy szerintem te valahol itt Magyarországon rádiózol. Kivéve, hogyha online tartasz velünk a petőfiradio.hu oldalon. Legyél itt, hiszen a következő órában dalpremiér, hogy kik érkeznek a hírek után, elárulom, addig pedig Paulinát konfolom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést a Dunántúlra, Amerika újabb támadás indított Irán ellen, zenei fesztivált rendeznek Velencén.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Szárliget és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. A 474-es főúton Orosháza belterületén egy autó kerékpárost gázolt a Lehel utcán, a Luther utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
9: Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuwait és Jordánia ellen. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt, és átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket foglaltak le. A razziát európai kikötőkben, raktárakban, reptereken, határátkelő helyeken szervezték meg. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek. Ma kezdődik Velencén a 3 napos Be My Lake elektronikus zenei fesztivál, amely a műfaj legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai fellépőit vonultatja fel. A 3 fő színpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget a velencei tópartján. A zenei programok mellett a látogatókat napközben ingyenes sportolási lehetőségek és kertmozi várja, de kiemelt szerepet kap a kortárs magyar divat is.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Délelőtt a Dunántúlon, délután az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszéle riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Csak slágerek szólnak nálunk 8 óra után is 3 perccel. Ciao, Kenész Kolos küldi a pacsit neked, és nem sokára az Kimilyen Palmi érkezik hozzánk. Bemutatják legújabb felvételüket, az Ibolya címűt, meg persze dumálunk egy jót. Gyere, csatlakozz hozzánk, és rádiózunk együtt mosolyogva.
1: Itt egy újabb óra.

0: szárnya.
1: Geld, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ez a Petőfi Rádió, 8 óra 9 perc van, a mikrofonnál Kenész Kolos, és július 16-a van, és hála a jó égnek, nem vagyok már egyedül a stúdióban, Skimian Palmi, jó reggelt, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Aracki Marcell, Szilárdi Oliver, köszi, hogy eljöttetek hozzánk.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
1: Bármikor nagyon szívesen van miről beszélgetnünk. Egyrészt új dallal jelentkeztetek, de talán, ami még talán ennél is izgalmasabb, és ezért a hallgatóknak mondjuk el, hogy a Sáblekötő Camp második évadában jelentetek meg a tavalyi esztendőben.
2: Így van.
1: Azóta, ha így valaki kérne tőletek egy ilyen éves összefoglalót ilyen pontokban, mi történt veletek?
2: Mi történt velünk? Hát a Sáblekötő döntőjébe fölléptünk a Budapest Parkba, ott egy második helyezést értünk el, utána az egész nyáron végig bulisztuk a fesztiválokat Lil Frakkal, Babaitis Jorgosszal. Azóta meg ezerrel zenélünk,
3: koncertezünk, zenélünk, igen. Lemezeket gyártunk, most éppen munkába vagyunk, munkálatokba.
2: Most évvégén jön ki egy lemezünk, és addig is három single dalunk.
3: És remélhetőleg, igen.
2: Remélhetőleg. Most meg előtte kijött az Ibolya.
1: Nagyon-nagyon helyes, és ráadásul extrém gyorsan jött ki, erről is beszélgetünk majd, nem sokára, gyorsan született. Én emlékszem pontosan, hogy tavaly én is követtem egyébként a Sáblekötőt, és nekem ez az ügyfélszolgálatos dal, ez olyan szinten beragadt, hogy én akkor mutattam is a hallgatóknak, hogy ez ilyen dallamtapadás, nem tudom, a köbön. Tehát hogy van valami olyan a hangotokban, meg a stílusotokban, hogy szerintem nagyon hamar tud tapadni az emberhez, és hát reméljük, hogy majd a hallgatók is ezt fogják gondolni. Mi volt egyébként, hogyha így visszagondoltok, az utóbbi időszak legnehezebb kihívása? Nem tudom, hogy mondjuk Frak segítette, támogatott titeket tanácsokkal.
3: Abszolút, folyamatosan mindenbe támogat minket, ő egy ilyen mentor szerepet tölt be az életünkbe. A utóbbi idő legnagyobb kihívása szerintem így balanszolni a magánéletet és a professzionális életet, úgymond professzionális életet.
2: Hát igen, nekem közben az érettségi lezajlott, én idén érettségiztem.
1: És sikeresen.
2: Sikeresen.
1: Gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Úgyhogy ezt a balanszot megtartani szerintem szerintünk a legnehezebb talán.
1: És mi tud mondjuk segíteni? Tehát azért nyilván az embernek szüksége van csendre is, ahhoz, hogy tudjon alkotni, de közben mondjuk bulik vannak, pörgések vannak. Mi mondjuk a tanácsotok akár egy olyan előadónak, aki most kezd is ugyanebben a dilemmában van? Mert azért nyilván, tehát ti sem vagytok benne azért annyira régóta, nem tudom, hogy így az első tapasztalások milyenek voltak ezzel kapcsolatban.
3: Fú, mindenféleképpen az lenne az egyetlen és talán legfontosabb tanácsom, hogy a aktív pihenés, nem ez az ágyban rohadás egész nap.
1: Hogy tudj inspirálódni,
3: igen,
1: nem?
3: Igen, pontosan. Ez egy ilyen aktív pihenés, hogy elmenni sétálni akárhova, tekerni egyet biciklin.
1: Neked mondjuk mi szokott, vagy nektek mi az, ami legjobban bevált?
2: Részemről az edzés, meg a zene az, ami kikapcsol.

0: nekem tök jó, hogy megtalálom a balanszt magába a zenébe, meg a kedvenc energiátalom megtalálása, hogy így, hogy az tartja bennem a lelket ezerrel.
1: Igen.
2: Hát hogyha már frakról volt szó, akkor ő is itt lesz velünk a következő dalban. Szabi Kézzel, és itt gyakorlatilag ez a dal ide született, megtalállak. Még hadd szóljon, aztán nem sokára folytatjuk Skimmyvel és Palmival.
3: Ez

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

0: És mi is nagyon jól tudjuk, hogy szeretjük a klasszisokat, és szereted a klasszisokat. 8 óra 16 perc, jó reggelt kívánunk a mikrofonnál, Kenész Kolos, mellettem pedig Skinner Palm, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Madár Csicsergős, szép jó reggelt kívánok!
0: Mondtátok, hogy alapvetően most az utóbbi időszakban kicsit felborult a bioritmusotok a sport, meg a foci miatt.
2: Hát teljesen. Ez a reggelötös kelés kikészít, ugye reggelötös fekvés kikészít. Bocsánat.
0: Mi akkor kellünk, de semmi baj.
2: Igen, ahogy beszéltük, majd küldhetsz egy jó reggelt, egy jó éjszakát üzenetet, én meg egy jó reggelt üzenetet. Pont
1: kinek jó reggelt, kinek jó éjszakát.
0: Igen, de végül is egyébként mindig adásban is ezzel vagyunk meglő, hogy meddig kívánhatunk jó reggelt. Tehát 10 órakor az már olyan kellemetlen, de lehet, valaki akkor kell, tehát hogy azért ez egy nehéz
1: folyamat. Délután kettőig lehet jó
0: neked reggelt. Akkor délután kettőig.
2: Ez teljesen jogos, ez így van.
0: Hát az utóbbi percekben itt volt velünk hangban Lil Frak is, ugye beszéltük, hogy azért ő mint mentor ott van az életetekben, és hát szóba került itt adáson kívül, hogy közreműködések, megkeresések, most nagyon mosolyogtok, mert nem volt teljes megegyezés abban, hogy eláruljuk-e, hogy ki van a fejetekben.
2: Jó, mondjam.
1: Mondd el.
2: Jó, én valamiért nekem nagyon beakadt, hogy a Kozsóval egy közös dalt, hogyha csinálnánk. Ez egy ilyen, az lehet, hogy legendás lenne.
0: Az biztos, hogy legendás lenne.
2: Szerintem nagyon legendás lenne, igen, és
1: csak
2: ez nem beakadt.
1: Készen a legendás létre szerintem.
2: Hát az lehet. De igen, szerintem az hatalmasat szólna.
0: De az embernek legyenek tervei, nem?
1: Az embernek abszolút, persze.
0: És ez egy egész komoly terv, szóval remélem, hogy egyszer majd megvalósul, abban pedig kifejezetten, hogy itt hallhatjuk majd a Petőfi Rádióban először. No, de van egy másik dal, amit szintén a Petőfiseknek először mutatunk meg, ez pedig az Ibolya, extrém gyorsan született meg, 2 óra alatt, ezt
1: segen,
0: olvastam.
1: Igen, másfél óra alatt, ez reggel fél
2: 6-tól 7-ig.
1: Igen.
0: Hogy kell ezt
1: elképzelni? A Budapest Park backstage-ébe, a Banana Camp, majd a...
2: Banana Camp alkotótáborában voltunk, és...
1: Budapest Park Camp,
2: bocsánat. Budapest Park Camp, Banana Records alkotótáborában voltunk, és reggel fél 6-kor hallottam, hogy elkezd tiktokozni kedves barátom, megkérdeztem, hogy te se tudsz aludni? Mondta, hogy nem. Kezdjünk ezzel élni? Igen. Előtte egy órával Dániel Fi Gergő fölgitározott nekünk egy nagyon jó melodit.
1: Akkor mentett, és abból megszületett egy ilyen kis mulatós.
0: Aha, és figyeljetek most, nyilván nem akarok ennyire belemenni a dolgba, de figyeljetek most, ha megnéznénk a hangjegyzeteiteket, találnánk ott olyan ötleteket, amit még a közönség nem hallott?
2: Ebből a dalból szerintem nem.
1: Összességében abszolút igen, de azoknak még saját magamnak is vállalhatatlanok szoktak lenni azok a hangjegyzetek.
0: Igen, nem nézzük meg?
2: Húha. Csak a random hangjegyzeteket?
0: Tudom, hogy bátor.
1: Akkor legyünk benne teljesen.
2: Azt mondod?
0: Ha már beleállunk, akkor nagyon.
2: Igen, hát jó.
0: Figyelj, egyébként szoktam így előadókkal, igen, közben nyugodtan hallgass meg, hogy azért mit mutatunk meg adásba.
2: Persze.
0: De a másik kedvencem egyébként a jegyzettöm szokott lenni, tehát ott a bevásárló lista után egy kis dalszöveg, egy-két telefonszám.
2: Nekem szerintem tele dalszöveggel, hogy most bemennénk a jegyzeteimbe is, és...
0: Megvan? Akkor tartod a mikrofon, figyelj, lehúzom a dalat.
1: Most még felveszem, hogy... Ezt kérdezem, miért én képemet nézem a HD TV-n? Ha, wow, de most látok, lehetek büszkék rám.
0: Opa!
1: Kérdezik, kicsoda ez? Kérdezik, mi a festrak? Kérdezik, ki fia ez? Csillag egye, orosz nem egy bak?
0: Jó, figyelj, mit akartok, ez tök jó!
2: Ez egy teljesen nagyon jó hangmemó volt.
1: Igen.
0: Gratulálok, de figyelj, köszönöm, én azt gondolom, hogy ez ebből, és figyelj, mondjuk hány ilyen ötlet van most nagyságrendileg a fejetekben?
2: Hát szerintem jegyzet meg hangjegyzetben szerintem egy 150-200.
1: Nekem hangjegyzetekből most értem el az 1200-at.
0: Van még elég hely az iCloud-on?
1: Van, hála Istennek.
0: Nagyon-nagyon jó. No, és akkor beszéltünk az Ibolyáról, hát akkor ne csak beszéljünk róla, hanem hallgassuk meg, hogyan konfolnáltok fel a drága hallgatóknak.
2: Hú. A modern magyar rap mulatós, amit a két, hát nem tudom, sáblekötős fiúcska adott ki.
0: És reméljük, hogy tetszik a drága Petőfiseknek is. 06-30-30-33-80 kérdések, üzenetek, vélemények jöhetnek, amik hallgatjuk az Ibolyát, Skinner Palmtól itt a Petőfin. Jó reggelt!

0: ez az ibolya.
1: De kis kedves dal, és alapvetően nem biztos, hogy ezt szoktuk meg tőletek. Fura volt ezt a stílust kipróbálni?
2: Hú, hát először amúgy furcsa volt, én nagyon élveztem, én nagyon régóta vágytam már egy ilyen dalra, bevallom őszintén. Szóval az, hogy másfél óra alatt egy ilyen dalt meg tudtunk csinálni, és utána csak utómunkába nyúltunk hozzá, semmi másba nem nyúltunk hozzá, az részemről egy fenomenális érzés.
1: És mondjuk ezt, Marci, te csináld az alapokat,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, igen, az alapot meg a keveréseket is.
1: És az is ennyi idő alatt elkészült, ebbe a két órába belefért?
3: Nem, vagy a két órába, ott az alapnak a nagy részét megcsináltuk, aha, de így a keverése még szántam szerintem egy órát valamikor.
1: Világos. Jó, hát mondjuk az
3: egy olyan nagy bassziszdás, így hallgat, hogy még egy órát ráhúztam.
2: Hát igen, akkor így az első másfél órába fér bele a szöveg, a felvétel és a demónak az alapja.
1: Nagyon
2: igen,
1: kemény, le a kalapba. Figyeljetek, ez nektek szól, nagyon jó volt a dal. Milyen volt meghallgatni a rádióban?
2: Nagyon szuper.
3: Igen, szürreális élmény, mert...
2: Hát mérföldkő.
3: Abszolút, igen.
1: Örülök neki. Na figyeljetek, egy kis asszociációs játékkal készültem még. Ott vannak előttetek papírcetlik, nyugodtan válasszatok egyet-egyet, tök random. Én is felírtam egy-két dolgot, és akár dalszöveg, akár bármi, ami eszetekbe jut erről az egy élethelyzetről, gondolatról, ami oda van írva, azt azonnal lehet mondani.
2: Hú, nekem legelső dolog, ami eszembe jutott, a halogatást húztam. Hát az a jogsi. Én két éve elkezdtem a jogsit, és ez úgy le is járt, ahogy van.
1: Ó, basszus.
2: Igen, úgyhogy most kezdhetem előről, el is kezdtem előről. Hát annak kifutottam a határidejéből, mert halogattam, hogy jaj az érettségi, jaj most ez, jaj most az. Igen, jogsi.
1: Figyelj csak, felolvasom neked az egyik hallgatónk üzenetét, mert ma reggel a halogatásról beszélgettünk. Szerintem sokan vagyunk, akik nagyon el tudjuk halogatni a saját problémáinkkal való szembenézést. Én is így vagyok ezzel, talán azért, mert azt hiszük, hogy nincs erőnk vagy tudásunk a megoldáshoz. Azok, akik ezzel így állnak, szeretném üzenni, hogy meg tudod csinálni.
2: Ezt nagyon szépen köszönöm. Ez most belém
1: remélem
2: rakta.
1: Sikerülni fog.
2: Belém rakta az erőt, és köszönöm szépen.
1: És te mit hoztál, Marci?
3: Az én cetlim reggel 6-os ébresztő, ami konkrétan ma történt. Nekem van egy ilyen kis ébresztőm bekódolva a testembe, és nagyon sokszor van olyan, hogy reggel 6 környékén fölkelek, uh-huh, és onnantól kezdve már nem tudok visszaaludni, és én erre asszociáltam ezen keresztül.
2: A második beidőzített ébresztője az dél, vagy délután egy.
3: Igen.
1: Tehát, hogy azért így ne maradj le a nap feléről, ja, vagy biztos, ami tuti.
3: Pontosan.
1: De mondjuk megértem, valaki tudod reggel beállít 10 darab ébresztőt 7 órára, akkor nálad ez a dél és egy óra között is.
3: Igen.
1: Jó, hát ez zenészeknél valamilyen szinte már megszoktuk, de egyébként, ami még felmerül bennem kérdésként, hogy a következő időszakra mondtátok, hogy például itt a hajón is lesz buli. Hogyan készültök ezekre a bulikra? Van esetleg különbség mondjuk így a helyszínek között?
3: Abszolút van különbség, és mindig a koncertje válogatja, hogy éppen mit csinálunk. Van olyan, amire már hónapokkal előtte eltervezzük, van olyan koncert, amire még aznap csinálunk egy dalt, tehát hogy nagyon durván eltérnek ezek a dolgok.
1: Mármint, hogy aznap befejeztek egy dalt, és azt este már elő is adjátok.
3: Igen. Volt már
2: volt már erre példánk a Lenna Klubba című dalunkkal.
1: De amúgy most ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy ti akkor nyomás alatt tudtok inkább dolgozni, és azért csináljátok ezt, vagy egész egyszerűen így jön?
3: Igen, ez kicsit ilyen mazoizmus, ilyen félig ilyen... magunkba rakunk egy ilyen óriási drukkot, és ezzel szerintem könnyebbé teszük a saját életünket.
2: Igen. Hát a sáblekötő alatt is azt vettük észre, hogy a káosz helyzetekben tudtunk a legjobban munkálkodni.
1: Akkor az egy kicsit megedzett benneteket.
2: Teljesen.
1: Jól van, és mit kell tudnunk erről a hajós koncertről? Mit mondhatunk el a hallgatóknak?
2: Augusztus 1-én egy órás szettel készülünk, előttünk Bambi, Héti és Morgana és Alvi az Éber kómából fog fellépni. A jegyek már elérhetőek mindenhol, és... hát egy hatalmas bulira készülünk.
3: Óriási buli lesz, szóval mindenféleképpen várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönjük, srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek és elhoztátok nekünk az új dalotokat. Kiment valami dalpremiér itt a Petőfi Rádióban. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Szép napot, hello!
1: Mi pedig folytatjuk most a következő percekben egy kis idegnyugtató dallal. Mova lesz a következő barátod, tavaly jelent meg az Összezár című felvétele, 8:28 perckor. Ezzel folytatjuk, majd pedig mindjárt a hírek is érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést a Dunántúlra, halálos áldozata is van az ukrán fővárosért orosz támadásnak. Ezer rászoruló gyerek vett részt az ökumenikus segélyszervezet nyári táboraiban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Szárliget és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. A 474-es főúton Orosháza belterületén egy autó kerékpáros gázolt a Lehel utcán, a Luther utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban ketten meghaltak, többen pedig megsebesültek, több raktárépület megrongálódott. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt, és átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű, hamisított vagy illegális terméket foglaltak le. A razziát európai kikötőkben, raktárakban, reptereken, határátkelő helyeken szervezték meg, a magyar hatóságok 19 esetet jelentettek. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Délelőtt a Dunántúlon, délután az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

Na de már van is, ma is minek elérnie. Filó és Tony 2-s a 100-szor itt a Petőfi Rádióban 8:41 perckor. Jó reggelt neked! És a halogatás témáját folytatjuk. Skimitel és Palmival is beszélgettünk erről. Extra tartalmak nem sokára az Instán. Kenész Koros néven keres, hogyha ott bekövetsz, mindenképp látod majd, hogy milyen beszélgetés született, hogyha esetleg lemaradtál róla. És velük is beszélgettünk a halogatásról. Például Olivernek a jogsi megszerzése az, ami kicsit lassabban megy, de Hunornak például a szobájának a takarítása az, amit nagyon szívesen halogat. Azt írta nekünk Zsuzsanna, hogy bármennyire is hihetetlen, a csomagok kibontását szoktam halogatni. Hát igen, ezzel lehet, hogy egyedül vagy, mert az ember azért kicsit izgatott tud lenni, amikor kap egy csomagot, hogy úristen, mi lehet benne, remélem nem vágtak át, és akkor azonnal kibontja. Ezek szerint akkor te szereted gyűjtögetni ezeket a kis dobozokat. Kitty pedig a fogorvossal van úgy, hogy szívesen halogatja. Na ebben talán egyet tudunk érteni, a legtöbben egyet tudunk érteni Kittivel. Kitartást mindenkinek, és hát a halogatással kapcsolatos sztorikat várjuk a Petőfi Rádió Facebook oldalán, hiszen van olyan, hogy nem megy egyszerűen. Nálad mi az, amire nehezen veszed rá magad? Kommentelj, írd nekünk akár SMS-ben 0630303380, ezért cserébe pedig dalokat tudunk adni számodra. Dánielfi Gergővel és az utazókkal folytatódik a Petőfi Rádió reggeli műsora. Ez az Elbírjuk a súlyt. Reméljük, hogy te is bírod a csütörtöki súlyokat, adjuk az energiát.

0: Bye Alex, ezzel a dallal írta be magát a hazai pop történelembe. Csókolom, szólt az utóbbi percekben a Petőfin, nálunk minden magyar, és minden friss, a hírekkel érkezik hozzánk már is Gábor Anikó, aztán pedig a Blaha Louisiana.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
16: A 300 grammos csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
17: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
18: Népszerű kérdés, segítek. Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
19: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
20: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést a Dunántúlra. Egy év alatt 9%-kal nőttek a reálkeresetek. Menekülteket szállító hajók süllyedtek el Myanmar partjainál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
20: Az M5-ösön Ócsa térségében a növényzetet gondozzák. A Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható, 5-6 kilométeres a dugó. Egy műszaki hibás kamion miatt lezárták az Anna-hegyi pihenőhelyet az M0-es déli szektorában, az M1-es felé vezető oldalon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
20: Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Leállította a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte azt is, további vizsgálatok folynak az ügyben. Ágyi poloskát észletek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórház higiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban 2 meghaltak, többen pedig megsebesültek, több raktárépület megrongálódott. Több száz menekült veszthette életét Myanmar partjainál, tájékoztatott az ENSZ. A szervezet beszámolója szerint a vízi járművek a biztonságos hajózási időszak után keltek útra. Az első hajóval röviddel az indulása után szakadt meg a kapcsolat, a második pedig a feltételezések szerint július 8-án süllyedhetett el. Bár a hatóságok egyelőre nem erősítették meg a hírt, de vélhetően a 2 hajó fedélzetén tartózkodó mindaz 530 utas életét vesztette.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
20: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható, délelőtt a Dunántúlon, délután az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
5: A hírek után...
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
22: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 óra után is csak a zenére fókuszálunk, és mondanom sem kell, hogy a legjobbak válogatását készítettük be neked. Egy kicsit be is keményítünk, de úgy rendesen jön a Junkies, és a szerelmettől lettem ilyen, de előtte a Blaha Louisiana, és hogy mit nem eresztenek el, már is elárulják 9 óra után 3 perccel.
21: Itt egy újabb óra

Reméljük, hogy mostanra már a kisagy után a nagyagy is akcióba lépett. Kellemes munkavégzést kívánunk mindenkinek, aki már melóban van. 9 óra 21 perc van. Kenész Kolos itt van a mikrofonnál, és kaptunk egy közlekedési információt drága hallgatónktól. Nagymaros település végén Trafipax az észak felől érkezőket mérik, ezt Szélvédős Feri írta le nekünk. Nagyon szépen köszönjük neked az információt. Ha neked is lenne bármi más, szívesen fogadjuk 0630303380, de persze a Facebookon is lehet írni a Petőfi Rádiónak, meg ingyenes Viber üzeneteket is szívesen fogadunk. Miközben a legnagyobb slágerekből válogatunk. Nem sokára megnézzük, hogy érkeztek-e kommentek még a halogatással kapcsolatban, hiszen ma reggel ezzel foglalatoskodunk, illetve a

0: lettél egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: kellemes ragyogást mindenkinek a csütörtökben.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen továbbra is Paravan, Óbarok és Biatorbágy között erős a forgalom, lassulás, szakaszos torlódás. Aztán az M3-as autópályán a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkákat. A tegnap történt baleset után a 32-es kilométernél a forgalmat átterelik a pihenőhelyen keresztül. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé tart oldalon a 31-es és a 35-ös kilométerek között mozgó terelés mellett dolgoznak. Így csak egy sávon tudsz közlekedni. A 61-es úton Nagykónyi határában két autó karambolozott, a 68-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, mindezt az Útinformtól tudjuk. Aztán a BKK Info megírta, hogy baleset miatt lehet számítani a fővárosban korlátozásra a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt, aztán nem működnek a jelzőlámpák a Lövölde téren, a forgalmat ott a rendőrök irányítják. Óvatosan, jó rádiókkal pedig jó hangosan, hiszen van mit hallgatni a következő percekben is, zene minden mennyiségben. Nem sokára a Carbon hozza nekünk a naplementét. A hangulat az mindenképp zseniális. Most pedig folytatjuk a Zaporozsec és Mező Misi közösével. Ez nem más, mint a Köszi itt a Petőfi Rádióban. Kellemes csütörtöket kívánunk!

6-a van, és az ország nyugati részére már kiadták a figyelmeztetést a következő 3 órára. Zápor, zivatar jöhet. És amúgy képzeld el, érdekes, reggel, amikor szemléztük az időjárást, akkor még 28 fokot mutattak a mai napra maximumra, és most átírták az előrejelzést 30 Celsiusra. Ők sem tudják még, hogy mi fog történni, de azt hittem, hogy ma megúsztuk 30 fokos maximumunk nélkül. Úgy néz ki, hogy ez nem így alakul. Most, ha ránézünk a hőtérképre, akkor egyébként meg lehet állapítani, hogy például Szeghalmon már át is lett lépve ez az érték. Ott 31,3 fokot mutatnak a hőmérők, ott van most az országban a legmelegebb. De persze tőled is várjuk a helyzetjelentéseket. 0630303380 a Petőfi Rádió SMS száma. Mindezért cserébe pedig kiváló dalokat tudunk neked nyújtani. Mit szólnál hozzá, hogyha Soler érkezne hozzád a következőkben? Boldogok vagyunk! Remélem, hogy nálad is a boldogság dúl, hiszen ez már a kis péntek.

0: Ülj le mellém! Egy igazán zseniális dal a Tankcsapdától. Köszi szépen, hogy velünk vagy 2 perc múlva 10 óra, azaz Gábor Anikó már közelít a mikrofonhoz, tőle hallgatjuk nem sokára a legfontosabbakat. Rúzsa Magdi pedig közelít a Budapest Parkos koncertjéhez, augusztus 9-én láthatod ott az előadó művész hölgyet, és biztos vagyok benne, hogy sok meglepetéssel készül. Nem sok koncertje van, hát nyilván most egy kicsit más a fókusz, vannak gyerkőcök, van kivel foglalkozni, de azért a közönséget ettől függetlenül megörvendezteti. Például új dalokkal is, nemrég jelent meg a Rúzs című, és persze a koncerteken is. Hát lesz mit énekelni, lesz mit hallgatni. Közben sok szeretettel köszöntjük a Walterokat, ők ünnepelnek ma július 16-án, nekik küldjük sok szeretettel a legfontosabb információkat követően Rúzsa Magdi szerzeményét, ez lesz a Karma itt a Petőfi Rádióban. Kellemes hallgatózást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést a Dunántúlra, egy év alatt 9%-kal nőttek a reálkeresetek, több ukrán várost is támadtak éjjel az oroszok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as határ felé vezető oldalán Gödöllőnél, a Babati pihenőhelynél helyreállítási munkák miatt a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, már 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Ócsánál a növényzetet gondozzák, a Rüszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Egy műszaki hibás kamion miatt lezárták az Anna hegyi pihenőhelyet az M0-es déli szektorában, az M1-es felé vezető oldalon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka, és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének tájékoztatása szerint mindhárom telephelyen délután 3 óráig tart. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. A főváros mellette a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben 2 meghaltak, 6 megsebesültek az orosz légicsapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Meteocunami alakult ki késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar-szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette egy horvát regionális napilap. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. A meteocunamit a legnyomás hirtelen változásai idézik elő.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Délelőtt a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a Dunántúl nagy részén riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Belenyalkottunk már a következő óra zenei kínálatába, és úgy hiszem, hogy van mit mutatunk most is itt a Petőfi Rádióban. Belefúródnak a slágerek a füledbe, az agyadba, és onnantól kezdve nincs menekvés, egész nap ezt dúdolod. Rúzsa Magdi karrai közé kerülünk. Ez a Karma Petőfin.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

ugyanis a nyugati országrészben megérkezett a csapadék, ami mindenképp jót tesz a földnek, hát erre vártunk mióta, szóval egy kicsit lehűl most a levegő, és ez pénteken, holnap is még így lesz, egy pici melegedés azért már tapasztalható, hogy szombaton megint elromlik az idő, szóval ilyen így megy az időjárás gyakorlatilag egész héten, jobbra-balra, de talán mondom, a csapadékra nagyon nagy szükség volt, szóval ebből a szempontból szerintem nem bánjuk, hogy érkezett ebből is azért most az utóbbi időszakban. És érkezett egy hír, hogy ma este teltházas Budapest Parkos koncert lesz, tehát nagyjából 12 000 ember közelíti meg majd a helyszínt, hogy ki

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Ehhez a dalhoz kellett levegő, hisz a víz alá merültünk az égkel a Petőfi Rádióban. 10 óra 32 perc van, nagyon köszi, hogy velünk vagy a július 16-ában. Kenész Kolos itt van a csütörtökben, illetve ma este lesz egy telt házas Budapest parkos buli is, méghozzá 12 000 emberrel.

0: úgy zárták a közleményüket, hogy egy teljesen új fejezet nyílik az ő életükben is. És hogy ki az, akik ott lesznek még Méringeréken kívül? A Balkán VIP srácok, ők lesznek az előzenekar. És nagyon kedvesek voltak a fiúk, minket is megleptek egy üzenettel még a hét elején.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Balkán VIP, és köszöntjük Kolosta Petőfi Rádióban a legújabb dalunkkal. Tartsatok vele, hisz ez ugyanaz a sáv.

0: Happy Rádióban. És masszív információk a fővárosból. Baleset miatt kell számítanod korlátozásra a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Köszönjük szépen a BKK Infónak, és neked is, hogyha velünk vagy, 0630 30 33 80. A Petőfi Rádió Facebook oldalán tettünk fel neked kérdést. Ma reggel arról is beszélgetünk, hogy mit szeretsz leginkább halogatni, ugyanis nyilván vannak olyan dolgok, amire kicsit nehezebben veszi rá magát az ember. Hogyha van kedved, kommentelj. Edit is beszállt hozzánk, hogy a kiskutyája fürdetésére veszi rá nehezen magát, Hunor pedig a szobájának a takarítására, Zsuzsa pedig azt írta, hogy bármilyen hihetetlen, a csomagok kibontását szoktam halogatni, de beszállt hozzánk a beszélgetésbe Kitty is, ő pedig a fogorvos szereti halogatni. Na és te, hogy vagy ezzel? Írd meg nekünk mindenképp, amíg játsszuk a következő felvételt az Oreo Ár csapatától. Csillagból fény a Petőfi Rádióban 10 óra 43 perckor. Ezzel folytatjuk a délelőttöt. Reméljük, hogy már beértél a melóba, és a remény csillag az az ebéd lesz. Legyen meg a fejedben, ez is motiválhat.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: csodával. Kenész Kolos köszöni szépen az együttébredést és az utóbbi órák figyelmét. Már Katának repül a mikrofon. Remélem, hogy vele tartasz, hiszen érkezik a program ajánlatokkal. Mi pedig holnap tartunk egy hajrát. Pénteken is közösen ébredünk. 6 órakor kukorékol a mikrofon mögött a műsorvezető. Vigyázz magadra addig is, és legyen csodás a napod, teljesíts mindent, amit elterveztél. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 67,5%
0: az nem a jó válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
0: Mi a határidő?
5: 20 év.
0: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Zivatarok miatt adta ki figyelmeztetést a Dunántúlra, több ukrán várost is támadtak éjjel az oroszok, idén is fogad beteg gyerekeket a Zalaszabari Erzsébet tábor.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as határ felé vezető oldalán Gödöllőnél, a Babati pihenőhelynél helyreállítási munkák miatt, a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön Ócsánál a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számára.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben 2 meghaltak, 6 megsebesültek az orosz légi csapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Ukrán dróncsapásban halt meg a zaporizsjai atomerőmű főmérnöke, közölte az orosz ellenőrzésű létesítmény üzemeltetője a Rosatom. A tájékoztatás szerint a légierő az egyik szolgálati járműre mért csapást, a bentülő főmérnök, valamint a sofőr életét vesztette. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba itthon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 31 ezer kilométer fő- és mellékúthálózaton 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket a Zalaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. A címvédő Argentína lesz a spanyolok ellen fel a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1 legyőzte Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentína. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. A holland élvonalbeli ADO Den Haag együttesében folytatja pályafutását Bárány Donát, a Debrecentől búcsúzott csatárral a hágai alakulat 4 éves szerződést kötött. Klubot váltott Csongvai Áron is, a szintén kétszeres magyar válogatott játékos a svéd AIK-tól igazolt a francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához. Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Søren Várens zöld sikerével zárult a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 11. szakasza. A norvég versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár viselheti. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte napos felhős az idő, délelőtt a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a Dunántúl nagy részén riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy nappal ismét közelebb a hétvégéhez. Jó nyarat, kellemes időtöltést, a munkában kitartást, itthon-otthon indulunk. A Petőfi program ajánlója ma is tele lesz sok olyan lehetőséggel, ahol kikapcsolódhatsz, gyertyaúsztatás, illetve a Krisna völgy is vár. Jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Ez a legújabb hazai Petőfi Rádió.
1: Akinek fáj,

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: És várjuk, hogy mi lesz a hétvégére tervezett Balaton átúszással. Mindig az időjárás dönt, elvileg ma délben várható majd ezzel kapcsolatos további friss információ, úgyhogy figyelj minket. A nyár legromantikusabb és leglátványosabb dunai eseménye is közben közeleg. A folyó felszíne hamarosan ezer meg ezer apró táncoló fényponttá változik, miközben a Duna korzó és a történelmi belváros megtelik élettel, zenével és a nemzetiségi ritmusokkal. Jön a gyertyaúsztatás, egy lenyűgöző látvány tényleg, illetve mellette rendkívül gazdag programsorozat is várja az érkezőket. Ennek fénypontja az olasz zászlódobálók látványos showműsora lesz, valamint a vietnámi vendégek utca tánca. Ezen kívül a Riverside állóhajón felcsendülő legendás Vujicic koncert. Gyertya úsztatás tehát, fergeteges karaván família koncerttel és hajnalig tartó görög délszláv táncházzal még ezen kívül. A gyertya úsztatás idejére lezárt dunai szakaszra hajóról rakják ki majd folyamatosan a speciális mécseseket, kenukkal kísérik aztán őket, szükség esetén pedig tüzet oltanak, a beakadt darabokat kiszabadítják, a postás strandrál az összes mécsest be fogják gyűjteni, hiszen szeretjük a Dunát, nem szeretnénk a környezetünket terhelni, és ezzel így vannak ugye a szervezők is. Gyertyaúsztatás tehát hamarosan Szentendrén, további sok-sok érdekesség pedig itt a Petőfin, mindig részletes beszámolót adok aktuálisan a heti program kínálatról, tarts velem is, ha neked is van jó tipped, ötleted, merre induljunk majd most a hétvégén, 0630 30 30 380, küld a részleteket SMS

Petőfi Rádió, minden magyar, és sajnos sok a baleset. Ahogy látom, az egyes számú főúton Herceghalom és Biatorbágy között történt egy a 20-as kilométernél, teljes az útzár, ez okozza a torlódást. A 61-es számú főúton Nagykónyi határában két személyautó ütközött össze a 68-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Pályaelhagyásos baleset történt közben a 77-es számú főúton Tótvázsony és Nemesvámos között, a 6-os kilométernél a félútpályát zárták le. Az M5-ösön Ócsa térségében pedig növényzetet gondoznak. Vigyázz, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Balesetmentes, jó utat, Ottogon, velük!

0: vagyunk minden nap.
1: Ha szeretnéd felfedezni a világot, de bizonyos korlátokba ütközöl, azért szerencsére van jó hírem, mert sok olyan rendezvény van, ami például most India művészetét, gasztronómiáját, hagyományait, tulajdonképpen az egész világát bemutatja. A Krisna-völgyi búcsú, mint minden évben, idén is várja az érkezőket több mint 50 helyszínen és több mint 300 Krisna hívő segítségével. India művészetét, gasztronómiáját, hagyományait, kultúráját, lelki tudományát, a vegyszermentes gazdálkodás rejtelmeit, a természetközeli oktatást, illetve a játékok és életvitel gyöngyszemeit lehet megismerni ezen a háromnapos családi élményfesztiválon. A színpadi műsorok során lesz indiai zene és tánc, védikus esküvő, koncert, spirituális előadások és beszélgetések is várnak, míg a gasztrovölgyben indiai és magyar ingyenségeket, vegán és vegetáriánus ételeket, illetve házi süteményeket és frissítőket lehet fogyasztani. A szépségvölgyben henna festés, indiai ruhák és ékszerek próbálására is lesz lehetőség, készülnek arcfestése, lehet fotózkodni, a boci völgyben pedig ökrös kocsi túrákon lehet részt venni, meg is lehet simogatni természetesen a teheneket. Ezen kívül tejtermékeket lehet kóstolni, bár a tehenészek konyhája, az íjászvölgyben pedig íjászat, lovaglás, lovaskocsikázás és lovas bemutatóval készülnek, de ezen kívül még jóga bemutatók is lesznek, hiszen a meditáció, a mantra éneklés, a lelki tanácsadás és az asztrológia is garantálják a felejthetetlen élményeket. A gyerekeket a mosolyvölgyben pedig játékok, gyermekfoglalkoztató, aranyhal, horgászat, ugrálóvár és légvár várja. Ezen kívül a színes programok között lesznek természeti és tehenészeti szakvezetések, gyógynövényes túrák és spirituális túrák is. A Krisna-völgyi búcsú tehát egy egyedülálló lehetőség arra, hogy megismerd az ősi védikus hagyományokat, a fenntartható és ökotudatos életmódot, a lelki boldogság titkait, és hogy jól érezd magad a természetben. És ez még mind nem lenne elég, kiemelkedik a programok közül a Holi Színek Fesztiválja is.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összezsodolt az élet.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: van, van programod. A stúdióban.
1: Nákatam, aki mindig feltérképezi neked a programokat, aktuálisan heti részletességgel ilyenkor 11 és 1 óra között számolok be arról, hogy hol kapcsolódhatsz ki és töltődhetsz fel. Például egy valóságos időutazás részese lehetsz, ahol a történelem és a végvári vitézek világa elevenedik meg. Ez a Nádasdi Fesztivál. Idén is tehát a kultúra, a hagyományőrzés és a fergeteges koncertek tökéletes egyvelegét nyújtja a lenyűgöző Nádasdi vár falai között és a hangulatos várparkban, Sárváron. A háromnapos jubilómi esemény elképesztő látványosságokat, monumentális csatabemutatókat és koncerteket tartogat a család minden tagjának. A programok között katonai hagyományőrző bemutatók, lovas csaták és korhű táborok mellett a zenei felhozatal is kiemelkedő, hiszen a nagy színpadon és a bor színpadon olyan népszerű fellépők váltják egymást, mint az Orevoá, a Zaporozsec, a Vegas Showben, Kvak, az Urfi, valamint az éjszakai pörgésért DJ Náksi lesz majd a felelős. Ne feledd tehát, Nádasdi Fesztivál, Sárváron, Vas megyében, itt a Petőfi. Most egy kis hűvös, jön a hátsó ülés, aztán az Imago Mundit is meghallgatjuk, és természetesen hozom a további programötleteket is.

0: hozzám.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
0: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de fújtom, visszahúzol estelente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Gábor Anikó meghozta a legfrissebb híreket. 3 perc hol lesz pontban dél. Figyeld, aztán további programötletek érkeznek, és a Margaret Island.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
2: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
12: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Reklám.
14: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
15: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Ne várj, használd az Urzinolt!
15: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
17: Vagy ki sem látsz a dugóból.
16: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
18: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
16: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
19: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
16: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
16: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után frissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is változékony időre készülhetünk, biztosította a hazai üzemanyagellátás, tűződött ki egy algériárvaházban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as határ felé vezető oldalán Gödöllőnél a Babati pihenőhelynél helyreállítási munkák miatt a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvárnál az elektronikai rendszer karbantartása miatt a 60-as kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Az M0-es déli szektorában több helyen is munkavégzés folyik, az M1-es felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfalt marás miatt mozgó tereléssel a külső sávot lezárták a 21-es és a 22-es kilométer között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak, mindkét helyen torlódás van. Az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás miatt a 32-es kilométernél csak egy sáv járható, a dugó több mint 3 kilométer. Baleset történt az 1-es főúton Herceg Halom és Biatorbágy között. A 20-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
2: A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismerte, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. 11-en meghaltak és mintegy 20-an megsérültek egy algír járvaházban kiütött tűzben, közölte az algériai polgári védelem szóvivője. A külvárosban lévő intézményben kora reggel csaptak fel a lángok, a tűz keletkezésének okát még nem tudták megállapítani.
16: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Országszerte napos, felhős az idő, legfeljebb az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Este a felhők nagy része feloszlik, és éjszaka, valamint holnap délelőtt is többnyire száraz, derült idő lesz, csak délutántól várhatók újabb záporok, zivatarok. Éjszaka 15 és 21, holnap napközben 30 és 36 fok valószínű.
16: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
16: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Azon dilemmázol, mivel töltsd az elkövetkező napokat, kíváncsi vagy, hol találkozhatsz a kedvenc hazai zenészekkel. Tarts velem, folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi programajánlója. Gasztrokulturális hagyományőrző események is várnak, és persze újabb koncertélmények. Jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A most hétvégére tervezett Balaton átúszás elmarad, nézve az időjárás előrejelzést, azt gondolom ez sejthető volt. A tervezett új időpont július 25-e egyébként, teltházas az összes táv. Nézzük a további programokat.
1: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
0: A heti aktualitásokról mindig beszámolok részletesen, ilyenkor 11 és 1 óra között, nem kell tehát keresni a programokat, csak figyelj, jegyzetelj, aztán már indulhatsz is. Például Nagymarosra, hiszen lesz egy olyan esemény, aminek a fő célja a Kárpát-medence sokszínű kultúrájának, hagyományainak, zenéinek, gasztronómiájának, a népek közötti barátságnak és az összetartozásának a bemutatása. Ez a Mistral Fesztivál, ahol a tradíció és a kortárs művészete tökéletes szimbiózisban találkozik egymással. Sőt, ez az idei, a jubiláló 25. alkalom a Dunakanyar szívében. A különleges atmoszférájú helyszínek tehát garantálják, hogy minden generáció megtalálja a lelki feltöltődést nyújtó kulturális élményeket, legyen szó meghitt templomi koncertekről, irodalmi estekről, vagy lendületes esti táncházi mulatságokról. A színpadon pedig a varázslatos hangú Szalóki Ági trióval is találkozhatsz, ott lesz az ikonikus Kaláka együttes, valamint a mély spirituális dallamokat hozó Platon Karatev duó. A folk és a megzenésített versek kedvelőit a házigazda Mistral együttes, a Téka és a Katlan repítik majd el a dallamok szárnyán, miközben a legkisebbeket az Álom Kófic gyerekműsor és a Veronaki szórakoztatja. Mistral Fesztivál, tehát a Nagymaroson. A Petőfin pedig sok-sok további programötlet. Ha velem tartasz, biztos, hogy nem maradsz le semmiről, illetve ha van olyan program, amiről te is hallottál, szívesen ajánlanád hallgatóink figyelmébe, és esetleg itt a Petőfi nem hangzik el, hozd meg a részleteket 06 30 30 30 380, a számunk ide SMS-t vagy Viber-üzit is küldhetsz. Közben Rúzsa Magdival folytatjuk, hogy vele hol találkozhatsz, ez is kiderül nem sokára a folytatásban a Petőfi.

0: ad neked programot.
1: Számos program már, például a Balaton környékén olyan esemény is, ahol lenyűgöző szőlőbirtok kínál tágas udvaron egyedülálló kulturális és gasztronómiai élményt. Badacsony őrsön lesz a Varga Balaton nevű esemény, a pincészet legkiválóbb díjnyertes borai és a csillagos égbolt alatt felcsendülő dallamok garantálják majd, hogy minden egyes koncertest egy életre szóló felejthetetlen nyári emléké váljon. Rúzsa Magdi is ott lesz, illetve a fülbe mászó slágerekre épülő látványos elektronikus show műsorával a Vasovszki Live is felpörgeti majd a hangulatot, de a sodró lendületű, hamisítatlan roma ritmusokat hozó Pornograsz is garantálja a fergeteges táncmulatságot, a koncert sorozatot pedig majd az ország jelenlegi első számú koncertzenekara, a Bagosi Brothers Company zárja. Varga Tom Balaton, ezt is beírhatod a programok közé, illetve ha Moson-Magyaróvár környékén jársz, akkor ne feledd, hogy a Wittmann Parkban pedig gasztrokulturális hétvége vár, incsiklandó illatoké, színes családi programoké lesz a főszere, és Magyarország kiválóbb gördülő konyhái mutatkoznak be. Felfedezheted tehát a nemzetközi street food paletta legizgalmasabb fogásait és különleges frissítőit. A dögös rock ritmusairól ismert fűzzenekar robbantja majd fel a hangulatot egyik nap, de a fergeteges hangulatért a rockabilly fene gyerekeikeként számon tartott Marcello and the Flaming Rappers is, illetve az elegáns Saxo DJ produkciója is gondoskodik. A retro és modern ütemekről DJ Sid gondoskodik majd, miközben a legkisebbeket olyan közkedvelt gyerekzenekarok és színházak szórakoztatják, mint a Holló Együttes, a Csoda Világ Zenekar, a Bölgyhajó Báb Színház és a Candyman. Szigetköz piknik Moson-Magyaróváron, ne feledd, ha Győr-Moson Sopron megyében jársz, akkor ez is lehet jó választás a kikapcsolódáshoz, feltöltődéshez. És persze a Petőfi a nap 24 órájában, a korábban említett Bagosi Brothers Company is mindjárt velünk lesz, közvetlen a Well Hello után.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: programot. A stúdióban
1: Nákata, aki minden nap gondoskodik arról, ilyenkor 11 és 1 óra között hétköznaponként, hogy ne unatkozz. Mindig feltérképezem neked az aktuális heti program kínálatból, hogy merre érdemes elindulni. Így például Hajdú Szoboszlót is megcélozhatod, és részt vesz egy hagyományőrző fesztiválon. A Szent István Parkban és a Szabadtéri Színpadon lesz egy olyan folk hétvége, aminek a célja, hogy népszerűsítse a magyar néphagyományokat, illetve a Kárpát-medencei népzenét és néptáncokat. A múlt örökségét emelik tehát ünnepi fénybe, ahol a citera szó, a hegedű dallama és a csizmák dobbanása együtt mesél a Kárpát-medence gazdag hagyományairól. A színes népviseletek forgatagában megelevenednek majd a régi idők táncai, miközben a népi iparművészeti vásár portékái, azaz kézzel hímzett textilek, faragott dísztárgyak és aprólékos mestermunkák az élő tudás értékét hirdetik. Egy igazi közösségi élmény lesz tehát ez, ahol generációk kapcsolódnak össze, és a hagyomány nem emlék marad, hanem lüktető, tovább örökített életérzés. Népi játszótér, kézművesek utcája és további fellépők színesítik tehát a programokat a szoboszlói folk hétvégén, Hajdú Szoboszlón.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Fél 3, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összeírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a hétvégén pedig az összes távon telt házzal indult volna a 44. Lidl Balaton átúszás, viszont az időjárás közbeszólt, úgyhogy a visszaszámlálót is most már átállították. Ez legyen jó hír azoknak, akinek nem sikerült kellően felkészülni, lehet újra edzeni és várni azt a 8 napot, ami július 25-ét majd elhozza, az a tervezett új időpontja a Balaton átúszásnak. Vannak jó kiránduló tippjeim is, mindjárt részletezem őket, a hírek után pedig Király Viktor is velünk lesz.
1: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Holnap is változékony időre készülhetünk, biztosította a hazai üzemanyagellátás. Szombaton lesz a mozdonyok éjszakája.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M3-as határ felé vezető oldalán Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél helyreállítási munkák miatt a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon Dunaharasztinál aszfaltmarás miatt a 21-es és a 22-es kilométer között csak egy sáv járható, több mint 7 kilométeres a dugó. Valamint az ellenkező oldalon a Baja-Dunaharaszti csomópont után a szalagkorlátot javítják, a 26-os kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt az 1-es főúton Herceghalom és Biatorbágy között. A 20-as kilométernél a félútpályán már megindult a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Az Orbán János Dénes költő prózaíró jogdíjvásárlásaival kapcsolatos belső vizsgálatok mellett büntető feljelentést is tett az illetékes minisztérium. Tarr Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés gyanúja miatt indítottak rendőrségi eljárást. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilla füredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte napos, felhős az idő, legfeljebb az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Este a felhők nagy része feloszlik, és éjszaka, valamint holnap délelőtt is többnyire száraz, derült idő lesz, csak délutántól várhatók újabb záporok, zivatarok. Éjszaka 15 és 21, holnap napközben 30 és 36 fok valószínű.
2: A hírek után...
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy után már is hozom azokat a kiránduló lehetőségeket, amit felfedezhetsz, amit felírhatsz a bakancslistádra akár, hiszen Magyarország számos olyan csoda helyet rejt, mint például a Bivaj rezervátum. Hallottál már róla? Figyelj, és már is mondom a részleteket, de viszlek máshova is.
10: Itt egy újabb óra.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: vagy viccelek.
1: Petőfi Rádió minden magyar és sok olyan felfedezése váró hely az országban, amit összeköthetsz például a nyári élményekkel. Lehet a célpont Kápolna puszta, ott van egy bivaj rezervátum Zalakomár és Balaton-Magyarod között félúton, tulajdonképpen a Kis Balaton környékén, úgyhogy még ezt is összekötheted. De a Magyarországon őshonos, már igencsak megfogyatkozott állományú faj bemutatásának népszerű központja az említett bivaj rezervátum. Piknikezőhely is egyben, interaktív kiállítás, egy mesélő sétaút. A rezervátum a hazánkban őshonosnak számító bivaj fennmaradásában, génállományának megőrzésében játszik fontos szerepet, és egyben a faj bemutatásának népszerű központja is. Az állatok megfigyelésében távcső és kilátó segít, a szerencsések dagonyázó legelésző bivajok mellett a fürgén futkározó ürgéket is megfigyelhetik. Az egész évben nyitva tartó rezervátumot kitámlázott sétaút vezeti, a kicsiket játszótér és állatsimogató is várja, az istállóban pedig régi fényképek és a hagyományos bivajtartás eszközei is megtekinthetők. A fogadóépületben berendezett állat a Kis Balaton gazdag élővilágát mutatja be. Kutyát bevinni csak pórázón lehetséges, a tanösvénnyel haladva, lovas kocsizás pedig előzetes egyeztetéssel lehetséges. Kápolna pusztai bivaj rezervátum, jegyezd fel, és ha van időd, lehetőséged, akkor ide is kirándulhatsz. További tippeket te is küldhetsz a 0630303380-as számunkra SMS-ben, illetve Viberen, én pedig viszlek tovább Magyarország legjelentősebb őskori barlangi lelőhelyére. Tarts velem!

Petőfi Rádió, minden magyar és sok kiránduló tipp ebben az országban. Természetesen lehet csatlakozni 0-30-30-30-380, ha van olyan hely az országban, ami szerinted kár lenne kihagyni most a nyáron, és felfedezni, akkor küld el, nehogy lemaradjunk róla. Hazánk egyik legszebb és legnépszerűbb kiránduló helye például a Bükkhegység, ezen belül a legismertebb pihenő és üdülő helye, a festői millióben fekvő Lillafüred, a völgy peremén körös körül szinte függőlegesen kiugró, hófehéren szikrázó dolomit bércekről, ugye különleges panoráma tárul azok elé, akik ellátogatnak. Molnár szikla, Szeleta tető, Fehérkő és Gulicska tető, a Színvapatak völgyét körülvevő pompás szikla kilátókat pedig egy kellemes, félnapos körtúrával bárki felkeresheti, ahol bámulatos szikla üregeket lehet felfedezni. Ilyen a Szeleta tető, melynek mészkő falába egy forrásvize ugye hatalmas üreget vájt, ez a világhírű Szeleta barlang. 100 méterrel a Színva völgye felett nyílik, és szemben a Hámori tetővel, ahol Hermann Otto híres tudósunk síremléke is található. A barlang oldalfalán több méter magasságban látható egy fekete vonal, ez azt jelzi, hogy a feltárás megkezdése előtt hol volt a kitöltés eredeti szintje. A bejárati csarnokból balra, a rövidebb, egyenesen pedig a hosszabb barlangba juthatunk. Régészeti szempontból egyébként a legfontosabb leleteket az ember alkotta eszközök jelentik, melyek közül is a legismertebbek a finoman kidolgozott szürke színű kalcedomból készített lándzsahegyek, de emellett tömegesen kerültek elő a jégkorszakban élt állatok csontjai is. Az ott talált babérlevél alakú kőeszközök alapján a hegység más barlangjai is jellemző. Eszközkészítőipart egyébként 1953 óta a Nemzetközi Szakirodalom Szeleta kultúrának nevezi. A barlang bárki számára szabadon felkereshető, lenyűgöző csarnokába alig jut be a fény, legmélyebb pontjainál már fejlámpa is szükséges a tájékozódáshoz. Ja,

Petőfi Rádió, minden magyar. Csapadékosabb időre van kilátás, és szombatra majd egy hidegfrontnak köszönhetően pár fokkal mérséklődik a kánikula is. Nagyon kell az eső, az állatok is szomjaznak és költöznek. Tűnnek el a patakok, száradnak ki a tavak, az erdők, a Balatonon az alacsony vízállás miatt ugye rövidíteni kellett például a kékszalagvitorlás versenyútvonalát. A mostani időjárás miatt pedig a Balaton átúszást halasztották el. A tervezett új időpont július 25-e lesz. Nos, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt is ugye egyre több zátony bukkan fel, ami a kirándulóknak akár kedvezhet. Baján pedig nemrég a Dunán működő szabadstrandot is be kellett zárni, mivel a fürdéshez megengedett minimum szint alá apadt a folyó. A vízügy előrejelzése szerint egyébként jöhet némi emelkedés, és tényleg nagyon várjuk a csapadékot. Közben, hogy hol és mit érdemes felkeresni az országban, erről pedig mindig hallhatsz ilyenkor 1 és 2 óra között. A Sásvölgyi Lomkorona tanösvény például az erdőháza mellett a fiatalos sűrű erdőben épített lomkorona sétány 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű, a terep emelkedésének következtében a talajszintre érkező, tiszta faszerkezetű építmény. Dél-Dunántúl első fák koronája között haladó sétánya egyébként egy korábban kialakított madár megfigyelő toronyhoz kapcsolódik, és tiszta faszerkezetű építmény, ahogy korábban említettem, a tájékoztató táblák és játékos piktogramok segítségével betekintést nyerhetsz a lombos fák élővilágába. A tanösvény melletti odú és fészek tanoda révén pedig egy cinke, illetve denevér odú, valamint egy gólyafészket is ki lehet próbálni. Sásvölgyi Lombkorona tanösvény, ez is lehet egy jó kiránduló célpont, itt a Petőfin pedig. A továbbiakban a 0630-30-30-380 as számra te is írhatsz ilyen jó kis tippeket. Merre induljunk, mit csináljunk, előttünk a hétvége, itt a Petőfin pedig most a Girisztán.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Gudis Mátéval elérkeztünk 2 órához, friss hírek érkeznek, majd a Punani Masszívval folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 67,5%
4: az minden mai válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Holnap is változékony időre készülhetünk. Hatalmas vasúti fejlesztésről döntött a kormány. Elhalasztották a szombati Balaton átúszást. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imelt hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorvágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, de az átterelt belső sávon is sok helyen arra szólnak a kocsik. Az M1-es autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé az M51-es csomópont előtt aszfaltmarási munkákat végeznek, a torlódás már több mint 7 kilométeres. Az M3-as határ felé vezető oldalán Gödöllő térségében a 32-es kilométernél helyreállítási munkák miatt a forgalmat a Babati pihenőhelyen keresztül veterelik, 2-3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap estétől ma délután 3 óráig újra leállt a munka. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. 11-en meghaltak és mintegy 20-an megsérültek egy algéri árvaházban kiutott tűzben. A külvárosban lévő intézményben kora reggel csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, mi okozta a tűzvészt. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját, mert a portorozsi kikötőben csaknem 50 liter üzemanyag folyt ki egy hajóból. A szennyezés terjedését úszógátakkal és felszívó eszközökkel próbálják megfékezni. Idehaza elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A Hungaromet előrejelzése szerint szeles idő és erős hullámzás várható, ezért a szervezők a balatoni vízirendészettel úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, ma csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben minden holnapos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Csodás délután, 2 után az ország nagy részét felhő borítja. Ha előbb bújna a nap, akkor azért légy figyelmes és körültekintő. Nagyon magas az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrvédelmére tessék elő figyelmet fordítani. Nálunk pedig változatos magyar zenei kínálat elsőként a Punani Masszívval.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar. És a Lunával folytatjuk már is, aki víztervel készült, hát sokszor kell ugye ilyet bevetni, főleg az időjárás miatt a nyári rendezvényeken, fesztiválokon. Most például a Balaton átúszás időpontja is módosult, mivel nem lesznek adottak a hétvégi időjárási feltételek, így a tervezett új időpont július 25-e. Az összes távon egyébként telt ház van. Révfülöpről Balatonboglár a célállomás, és a Balaton átúszás ugye 5,2 kilométeres táv, de fél távot is lehet teljesíteni, 2,6-ot száppal meg szintén át lehet húzni a Balatonon. Az amatőr és hobbi úszóknak szóló nyíltvízi szabadidősport esemény, amin az átlagos úszóidő egyébként 3 óra, a nagyvilágban is egyedülálló, hiszen egy ilyen hatalmas és gyönyörű tavat ekkora létszámú biztonságos körülmények között megszervezett esemény keretében, az, hogy át lehessen úszni, az tényleg nem mindennapi. Egy 200 vitorlásból álló úszó folyosó is lesz, tucatnyi vízimentő és rendőrségi motoros, 3 kórházhajó a vízen és több mint 1000 szervező garantálja évről évre a biztonságot, de hát nem most hétvégén, hanem majd tervezetten július 25-én, úgyhogy lehet tovább edzeni, itt a Petőfin pedig, ahogy említettem, Aysa Luna vésztervét hallgathatjuk meg.

0: Mint a dzsungelben jártunk volna BLR segítségével. Hát fesztiválokon, rendezvényeken ugye egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az egyedi vizuális elemek. Ennek külön művészeti ága is van egyébként, hogy minden érzékszervünkre próbálnak most már hatást gyakorolni. Úgyhogy kíváncsi vagyok neked, milyen élményeid vannak ezzel kapcsolatban, hol mi volt az, amire rácsodálkoztál. Lehetett ilyen például egy fényfestés, vagy amire például most is számíthatsz a Városmajó nyári fesztiválon. Természetes környezetet és a vizuális színházi elemeket ötvözik például. Vagyon a Sziget Fesztivál, ahol monumentális utca művészeti installációkat, fényfestés szintén lehet majd találni. De hát kíváncsian várom a 0-30-30-30-380-as számon az eddig élményeket, ami a látványt illeti, vizuális tervezés és fesztivál kommunikáció iránt pedig, hogyha a másik oldalról érdeklődsz, akkor a METU képzésein egyébként találhatsz ezzel kapcsolatos további érdekességeket. Nálunk pedig jön a Blaha Louisiana, akikkel hamarosan a kampuszon, a művészetek völgyében is találkozhatsz, és itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból. Hallgassátok

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Képzeld, 1935-ben ezen a napon, azaz július 16-án állították fel a világ első parkoló óráját Oklahoma City-ben, és a belvárosi parkolási gondokat oldották meg ezzel, ugyanis problémát jelentett, hogy a belvárosban dolgozók össze-vissza parkoltak, és nem hagytak helyet a vásárlóknak és a látogatóknak. Lányosan új szelek fújnak, hiszen július 1-től ugye Budapesten például megszüntették a fizikai parkolóautomatákat, úgyhogy a parkolási díjakat most már kizárólag digitálisan, mobil alkalmazásokon, SMS-ben vagy telefonhívással lehet kiegyenlíteni. A 0303030380 as számunk is egy olyan telefonszám, amit nem szabad közben elfelejteni, hiszen ezen informálhatsz minket akár a közlekedésről, vagy egyéb más olyan helyzetekről, ami hallgatóink számára is fontos lehet. És ha július 16, akkor eszünkbe juthat egy mondat, kislépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. 1969-ben ezen a napon indult el az Apollo 11 űrhajója a Holdra, ez volt ugye az első kísérlet a Holdra szállásra, mely egyben az első sikeres Holdra szállás is lett. Ennek a napja is tehát, vagyis az évfordulója ma van. Itt a Petőfin pedig most a Faunával folytatjuk, aztán Cseri Hanna és Barkóczi Noémi is velünk lesz.
1: Ez sárgult képeink, ott vannak még az ablakban. Meghalunk félig, csak ne vesszünk el a nagy zajban. Nem vagyok ember, mert az ember nem felállt ilyen, hogy érezd.

0: Most Demet Timi itt van, ezt egészen biztosan mondhatom. 3 óra van, már is mondja a legfrissebb híreket, majd a 4-es Street-tel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
2: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnap is változékony időre készülhetünk. Drónokkal figyelik majd a nagyobb vasúti területeket. Kezdődik a Be My Lake Fesztivál a Velencei tónál. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorpágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, de az átterelt belső sávon is sok helyen arra szólnak a kocsik. Az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé az M51-es csomópont előtt aszfaltmarási munkákat végeznek. A torlódás már több mint 7 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A cél, hogy minél hamarabb észleljék az illetéktelen behatolókat és a rongálásokat. A vasúttársaság vezérigazgatója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre gyakrabban másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes a nagy feszültségű felső vezeték miatt. Úgynevezett meteo-cunami alakult ki tegnap az Adriai-tenger északi és középső térségében. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása okozta. A tenger többfelé kilépett medréből, majd visszahúzódott, főként Horvátországban több kikötött hajó egy időre megfenek lett. Ma kezdődik Velencén a 3 napos Be My Lake Fesztivál. A rendezvény az elektronikus zene legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai fellépőit vonultatja fel. A 3 fő színpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget a Velencei tópartján.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz-e a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyerte a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perccel a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport élőben közvetíti. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztrália ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben ma kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Elhalasztják a szombatra tervezett Réh Fülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula, ma csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok, erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután, 3 után is változatos magyar zenék kísérik a munkádat, vagy éppen a hazafelé vezető utadat, bármerre jársz, bármit is csinálsz, tarts velünk a 0630 30 30 380-as számunkon, pedig megosztatod, hogy mit tervezel ma délutára. Mi lesz a program?
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Krisztus vele. Petőfi Rádió minden magyar, és még itt hazánkban az aszályos időszak írja felül a strandolási szokásokat. Addig Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját is lezárták most, hiszen a portorozsi kikötőben csak nem 50 liter üzemanyag folyt ki az egyik hajóból. A szennyezés terjedését úszó gátakkal és felszívó eszközökkel próbálják megfékezni. Ha esetleg ismerős rokon ott nyaral éppen, akkor egy kis biztatást azért próbáljuk neki innen küldeni. Akármint a kívánság műsorban is üzenhetsz neki az esti órákban, Szikora Tominál. Közben a 0630303380 a számunkra a közlekedési információkat is küldhetsz, illetve hogy hogy telik a nyarad eddig. Voltál már szabadságon, vagy még csak most tervezed, most mész? Mi a helyzet? Rúzsa Magdi addig is megérkezett, és már is folytatja. Velem Zalaszabaron, illetve Badacsonyőrsön lehet találkozni az elkövetkező napokban, és most itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, holnap pedig bronzmérkőzés Franciaországgal és Angliával, majd aztán döntő a spanyolok és az argentinok közül fog kikerülni a végső győztes, és lesz halftime show is, ugye, idén először a labdarúgó világbajnokságon. Közben a magyar labdarúgás legendás alakja, a Mészői Kálmán ma ünnepelné 85. születésnapját, az évforduló alkalmából a Duna World pedig július 19-én, azaz vasárnap este 23:05-től műsorára tűzi az és Mészői Kálmán a kapitány című dokumentumfilmet, ami a kulcsfontosságú 1981-es magyar-norvég VB selejtezőt követi végig a szövetségi kapitányra koncentrálva. A 49 perces dokumentumfilm a magyar labdarúgó válogatott egyik legfontosabb mérkőzésének kulisszái mögé is betekintést enged. A NIS stadion lelátóján csaknem 70 ezer ember buzdította a játékosokat. A feszült atmoszférájú filmben tehát látni lehet majd az egyenlítő gólt, Nyilasi sérülését, Mezei aggódását, Sallai és Kisörömét, de a film a pályán zajló eseményeken túl a kispadot is megmutatja, Mészői Kálmán személyére és a mérkőzés érzelmi hullámzásaira koncentrálva. És Mészői Kálmán a kapitány július 19-én most vasárnap 23:05-től tehát a Duna World műsorán. A Duna World ugyanis ezzel a különleges vetítéssel szeretné felidézni a magyar labdarúgás egyik karizmatikus egyéniségének emlékét, és egyben tiszteleg a 4 éve, 81 éves korában elhunyt Mészői Kálmán pályafutása és öröksége előtt.
1: Szevasztok, én Kéri Andrá.

Petőfi Rádió, minden magyar, rend, fegyelem, tisztaság pedig a déli pályaudvaron, takarítással, fokozott rendőri jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel, ugyanis összehangolt akció indult ma és tart egészen szombatig, kiemelt figyelmet fordítva a közösségi közlekedési megállókban a tiltott dohányzás visszaszorítására. Idén egyébként eddig már 10 kiemelt helyszínen zajlott hasonló akció, és a héten van egy kis változás a Budapest-Vác-Szob vonalon. Rákospalota-Újpest állomáson ugyanis váltót cserélnek, és a karbantartás idején az S70-esek közül több járat is kimarad. A nemzetközi vonatok jellemzően pár perccel később érkeznek, éjszakánként pedig a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. Utazás előtt tájékozódj a MÁV és a MÁV Plusz mobil alkalmazáson vagy a MÁV Plusz weboldalán. A 06303030380 a számunkra pedig továbbra is mindent megírhatsz. Közlekedési helyzetről, bármi egyéb dologról, ha valahol fennakadást észlelsz, jelezd, hogy mi segíthessünk egyből az úton lévőknek. Változatos magyar zenék pedig továbbra is a Petőfin, a következő csapat a balkáni népzene, valamint a két világháború közötti sanzonok ötvözésével alakította ki zeneiségét. Jön a Tárkány művek is, ha nem érdekel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Szikora Tomi pedig készen áll. Itt van, megérkezett ajándékcsomaggal, úgyhogy ma is lesz játék, figyeld a részleteket. A 0630 30 30 380 a számunkat pedig ne feledd, hiszen itt üzenhetsz neki is, SMS-ben és Viberen. Én most búcsúzom, holnap találkozunk, jön a szuper nem is rögtön a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor.

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a meleg változékony idő. Eltávolítják az aszbesztes útburkolatot Szombathelyen. Elhalasztották a szombati Balaton átúszást. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. 1-2 kilométeresre apadt a dugó az M0-as autó déli szektorában az M1-es autópálya felé az M51-es csomópont előtt, ahol aszfaltmarási munkák miatt torlódtak fel a kocsik. Három autó ütközött a 82-es főúton Écs és Ravaszt között, az 58-as kilométernél irányunként váltakozva engedik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométernyi út érintett, mintegy 1500-an élnek ebben a városrészben. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját, mert a portorozsi kikötőben csaknem 50 liter üzemanyag folyt ki egy hajóból. A szennyezés terjedését úszógátakkal és felszívó eszközökkel próbálják megfékezni. Idehaza elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. Az előrejelzések szerint szeles idő és erős hullámzás várható, ezért a szervezők a balatoni vízirendészettel úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Új műsorstruktúrájával, várja a nézőket szombattól az M1. Az első tematikus hétvégén nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit vetíti a csatorna. Szombaton Enyedi Ildikó és Mészáros Márta több alkotása kerül képernyőre. A következő hétvégén pedig Timár Péter közönség kedvenc szatíráit, valamint Szabó István munkásságát mutatják be. Az M1 részletes műsora a Mediaklikken olvasható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, ma csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar, holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel, helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Együtt hűsölünk a folytatásban, akár a munkahelyeken, akár a szabadságod alatt. Számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Na nehogy ma is nyereményjátékot indítok majd. A nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Nyernek te, mindjárt jövök a részletekkel.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: magyar. Laca kérdezte Viberen, hogy mi ennek a dalnak a címe. Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, ezt hallottad nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ki az, aki most indul haza, és ki az, aki már órák óta az autóban van? Kitartás, én veled vagyok és elkísérlek. Figyelem, a 22-es főúton Széchenyi és Őrhalom között egy személyautó a fának csapódott, így a 35-ös kilométernél megállították a forgalmat. Tehát a 22-esen Őrhalom és Széchenyi között baleset van a 35-ös kilométernél. A 46-os főúton Törökszent Miklós belterületén, a Kossuth Lajos utcában, a Széchenyi István út kereszteződésében egy személyautó villanyoszlopnak hajtott, éppen ezért itt forgalomkorlátozás van érvényben, mindezt át a 46-os főúton Törökszent Miklóson, a Kossuth Lajos utcában, az M1-esen pedig ma is nagyon erős a forgalom, főként a főváros felé vezető oldalon, a Komáromi csomópont és Tatabánya között várható a szokásosnál nagyobb torlódás. De a további közlekedési infokat is várom, hiszen hallgatóink a szemeim, adj hírt nekünk Tiszafüredről, Mosonmagyaróvárról, Várpalotáról, hív most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, hamarosan nyereményjáték következik. Ha villámgyors vagy, akkor ez a te játékod. Szinte biztos, hogy nyerhetsz. Mondom, mi a teendőt. Amikor meghallod két szem között a felhívást, az erre utaló jelzést, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy pöttyög SMS nekünk a 0630303380-ra. Írd meg az óra előadóját és a szám címét. Ha gyors vagy, ha leggyorsabb vagy mindenkinél, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és tér a komplett ajándékcsomagunk. Igen, ilyen egyszerű. Figyelj, kacsintok, a játék néhány percen belül indul. Addig itt a No Sugar és a gyönyörű háború.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ma délután ez a zene, és egyetlen SMS valakinek megváltoztatja a napját, hiszen játékot hirdettem. Akkor vagy játékban, akkor van esélyed, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on, és hogy ki volt a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Nem muszáj GPS kapcsolnod, hogyha a Petőfi Rádiót hallgatod, mert ilyenkor a délutáni csúcsban folyamatosan 20 percenként informálnak a közlekedésről. Figyelem, a 46-os főúton Törökszent Miklós belterületén egy személyautó villanyoszlopnak hajtott. A Kossuth-Lajos utcában a Széchenyi út kereszteződésében éppen ezért forgalomkorlátozás van Törökszent Miklóson, a Kossuth-Lajos utcában. Széchenyi és Őrhalom között a 22-es főúton egy személyautó fának csapódott, a 35-ös kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát mindez a 22-es főúton Széchenyi és Őrhalom között, Budapesten pedig tart a helyszínelés a Margit hídon Pestre, a Budai híd főnél a külső sávban, ezért kell torlódásra készülnöd, tehát a Margit hídon Pestre, a Budai híd főnél. Vigyázz magadra, a további közlekedés infokra is számítok, dolgozzunk össze, adj hírt Paksról, Kállósemjénből, Őri Szentpéterről, csörges most 061-759-6060, és vigyázz magadra!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió. Ez a legújabb.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A játéknak vége. Aki elsőként küldött nekem üzenetet, ő kap már is esélyt a nyereményért, amely ma délután egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag.
1: Napot!
0: Halló, szia! Én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Bence.
0: Hello, Bence. Kicsit rosszul hallak, nem tudom, mit csinálsz közben?
1: Utazunk a Balatonnál.
0: A Balatonnál. Kocsikáztok, vagy vonatoztok?
1: Kocsinunk.
0: És közben a Petőfi Rádiót hallgatjátok. Milyen jól teszitek, mert ma délután te voltál az első üzenetküldő. Úgyhogy te jössz, mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: Hajolj bele a hajamba, Péter Tibori.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor megvagyunk, te nyertél ma délután, vagy ti nyertetek, gratula!
1: Köszönjük!
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomaga tiétek, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd nektek postán.
1: Köszönjük!
0: Hányan vagytok, hányan kocsikáztok? Akkor négy felé fog menni, pont négy ajándék, tökéletes, mindenkinek jut valami.
1: Nagyon jó! Köszönjük!
0: Lehet nyaraltok, vagy mi a program?
1: Kempingezünk.
0: Wow! Melyik részén? A Balatonnak?
1: Vagy Szemes.
0: Balaton Szemes, aha. És hány napot töltötök lent?
1: Három.
0: Merre mentek? Milyen programok vannak? Mesélj kicsit, hozd meg a kedvünket.
1: Leállim enni, most külön megyünk
0: majd. Voltatok-e bizi biciklizni, mentek-e hajókázni?
1: Hajókázni, majd megyünk.
0: Aha. Na, király, jól van. Hát akkor érezzétek jól magatokat, jó bulit nektek, és a következő dar is a tiétek lesz a Petőfi Rádióban. Egy jó Karzon Kómához mit szóltok?
1: Jó.
0: Kék hullám kemping, ez nekem teljesen ilyen balatoni feeling, akkor ezt játszom nektek.
1: Rendben.
0: Játék holnap délután.

0: Petőfi Rádió minden magyar, 5 óra lesz, sokan mindjárt lezárják a laptopot, elfordítják a slussz kulcsot, szállnak fel a buszra. Én hazakísérlek téged, a folytatás mindjárt a Super Stereo és a Bent a Neben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
1: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
3: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
4: Odysseus halott.
3: Ithaka királya visszatér.
1: Odüsszeia. A mozikban.
5: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám...

0: Aki bújt, aki nem, újra itt. Bár a földön kívüliek át akarták venni az irányítást, folytatjuk!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A friss aktuális közlekedési infokkal. Figyelem, a 22-es főúton baleset van Széchenyi és Őrhalom között. Itt egy személyautó fának csapódott, és a 35-ös kilométernél forgalomkorlátozás van. Mindezt tehát a 22-es főúton Széchenyi és Őrhalom között a 35-ös kilométernél. A 46-os főúton pedig Törökszent Miklós belterületén baleset történt a Kossuth-Lajos utcában. Itt még most is forgalomkorlátozás van, és emiatt kell plusz menetidővel tervezned, hogyha a 46-oson Törökszent Miklóson autózol. Az egész országból várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze, és adj hírt Nagykállóból, Debecserből, Várpalotáról, hívj most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

Petőfi Rádió minden magyar. Megtaláltam a legzseniálisabb nyári recept lifehacket a TikTokon. Csak ez jött velem szembe az elmúlt napokban, úgyhogy most élőben fogom tesztelni. A dolog full egyszerű. Fagyasszunk le egy fél sárga dinnyét, persze úgy, hogy a magját kikaparjuk. Majd fagyasztott állapotban öntsünk bele egy kis tejet. Akár egy kis tejszínt. Majd addig kell ezt kevergetnünk, ameddig szó szerint kis fagylaltá nem válik. Állítólag valóban finom és frissítő. Na most én ezt megtettem, és néhány órával ezelőtt itt a rádióban lefagyasztottam egy fél sárga dinnyét. Most pedig következik a tészteszt, amiről persze készül a videó is a TikTokon. Szóval elkészítettem a sárga dinnyét, és most fogom élőben tesztelni, hogy ez a fagyi milyen fagyi tulajdonképpen. És ez valóban sárga dinnyés, teljes, frissítő, üde. Vagy most úgy kellene csinálnom, mint a TikTokon az influencerek, hogy ez mennyire finom, ez mennyire isteni, és soha többet nem eszek mást? Szerintem egyszer érdemes kipróbálni, állítólag görög dinnyével és mangóval is működik. A videó már megy is TikTokra!

0: hírek az utakról.
1: Fölösleges GPS kapcsolnod, hogyha a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádiót hallgatod, velünk nem maradt le semmiről, folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M0-ás déli szektorán Gyál térségében az M4-es felé több autó koccant a 31-es kilométernél. Emiatt van torlódás, tehát mindez az M0-áson, Gyál térségében az M4-es felé vezető oldalon, ahol baleset van a 31-es kilométernél. A 22-es főúton Őrhalom és Széchenyi között egy személyautó fának csapódott, itt a 35-ös kilométernél van forgalomkorlátozás, tehát baleset a 22-es főúton Őrhalom és Széchenyi között a 35-ös kilométernél, és baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban a 11-es főúton kifelé, a Pünköst fürdő utca előtt a külső sávban, ezért van a szokásosnál nagyobb dugó, tehát a 11-es főúton kifelé, a Pünköst fürdő utca előtt a külső sávban. És te merre vezetsz éppen, hol tartasz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat. Országosan Hajdúböszörményből, Csengődről, Tamásiból, hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenék útját pedig Fluorral folytatjuk. Figyelem, itt egy dal, amelyért szerintem érdemes a Shazamhoz nyúlnunk és feltennünk a lejátszási listákra. Új kedvenc következik a Petőfi Rádióban. Ez a Keserű.
3: Akinek fáj még

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: De magyar, egy perc múlva lesz 6 óra, egy óra múlva pedig 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Akár kívánhatunk keresztül boldog névnapot a Waltereknek, vagy köszöntsd a születésnaposokat. Add meg a telefonszámokat és rájuk csörgök. Mindjárt itt az Airy Mafia és az Easy As 1-2-3.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: SMS-t, vagy írhatsz Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Hello. Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csogliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a meleg változékony idő. Eltávolítják az aszbesztes útburkolatot Szombathelyen. Akadozhatnak a DÁB szolgáltatásai a hétvégén. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Demet Imát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között. Szakaszosan torlódik a forgalom. Szakaszos lassulásra készüljenek az M7-es autópálya kivezető szakaszán az M0-as csomópontig. Az M0-as autóúton a déli szektorban gyár közelében az M4-es autóút felé a 31-es kilométernél korábban több jármű ütközött. A forgalom mindkét sávban megindult, de a kialakult dugó csak lassan oszlik fel. A 22-es főúton Őrhalom és Széchenyi között egy autó fának csapódott, a 35-ös kilométernél a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívül látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométernyi út érintett, mindegy 1500-an élnek ebben a városrészben. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Feljelentést tett a gondos óra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az integritás hatóság. Közölték, hogy emellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek. A 2022-ben kezdődött gondos óra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több elközigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Úgynevezett meteo-cunami alakult ki tegnap este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A jelenséget a légnyomás gyors változása okozta. A tenger többfelé hirtelen kilépett medréből, majd visszahúzódott. Főként Horvátországban több kikötött hajó egy időre megfeneklett. Új műsor struktúrával várja a nézőket szombattól az M1. Az első tematikus hétvégén nemzetközileg elismert női alkotók, Enyedi Ildikó és Mészáros Márta több alkotása is a képernyőre kerül. A következő hétvégén pedig Timár Péter közönség kedvenc szatíráit, valamint Szabó István munkásságát mutatják be. Az M1 részletes műsora a Mediaklikken olvasható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 6 óra van, tudom, mindenkinek munka után kezdődik a délután legjobb része. Számíthatsz rám a folytatásban, és együtt lazulunk. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Én feltankoltam magyar kedvencekkel. Méringer Marci és a Kuplung zenekar tuti jön, a kezdés pedig az Ári Mafiáé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenekar.

0: a Kuplung zenekartól, ez volt a Nyomod a gázt, mi is nyomjuk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink a szemeink, éppen ezért valóban mindenkire számítok. Figyelem, baleset van az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében az átterelt sávban. Itt az 53-as kilométernél megállt a forgalom, aki teheti válaszol másik útvonalat, írja az Útinform. Tehát még egyszer, baleset az M1-esen Budapest felé, Tatabányánál az átterelt sávban, az 53-as kilométernél megállt a forgalom. Seki, sebe. A 22-esen Őrhalom és Széchény között korábban egy személyautó fának csapódott. Itt szintén forgalomkorlátozás van, tehát mindez a 22-es főúton Őrhalom és Széchény között, ami pedig Budapest híreit illeti, baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a külső sávban a Pesti hídfő előtt, tehát a Rákóczi hídon Pestre baleset a külső sávban, illetve a 6. kerületben a Podmanyicki utcában a Dózsa-György út felé a Teréz körút előtt is baleset van a külső sávban, mindez tehát a Podmanyicki utcában a Dózsa-György út felé. Vigyázz magadra, az egész országból számítok a további közlekedési infokra, adj helyzetjelentést Pécerről, Balassagyarmatról, Hajdúsámsomból, hívja 061-759-6060-on. Tényleg mindenkire számítok.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben mindjárt meghallgatjuk a Quimby új dalát, ez a Láthatatlanul. Elő viszont Nagy Adri és a Nincs túl késő, ez szól a Petőfin.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Lát

0: láthatatlanul. A Petőfi Rádióban minden magyar. 061-759-6060. Csörgünk, hello!
1: Szervusz, Zoli vagyok.
0: Hello!
1: Az M5-ösön megyek Szeged felé, és körülbelül az Ivácsi pihenőig teljesen értelmetlenül időnként úgy betorlódik, belassul, valahol ilyen 60-80-as tempóra. Néhányan akkorákat fékeznek, hogy előbb-utóbb baleset lesz belőle.
0: Tehát, ha nincs baleset, akkor meg csinálnak balesetet. Egyébként pont a múltkor olvastam egy ilyen hosszabb cikket, hogy nyilván ez azért van, mert hogy senki sem tudja tartani ugyanazt a tempót, jönnek fel a pályára, nem bírja el a pálya ezt a rengeteg autót, és hát ebből meg megvan a baleset.
1: Úgyhogy igen.
0: Neked mi az úti célod? Merre tartasz most?
1: Én most Szegedre megyek, Karcaliból Szegedre.
0: Akkor vigyázz magadra, a következő dal most a tiéd.
1: Köszönöm, sziaszt!
0: Ez a Balkán Fanatik és a Repülmadár. Várom a további közlekedési infókat is, a hívható szám 061 759.

0: hírek az utakról.
1: Figyelem, az M1-esen baleset volt Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávban, az 53-as kilométernél, ami mindig jelentős a dugó, de már fennakadás nincs, megindult a forgalom. Tehát mindez az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, ahol a korábbi baleset véget ért, viszont a torlódás még most is jelentős. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több helyen útfelújítást végeznek, ezért akár a menetidő 20 perccel is több lehet. Mindez tehát, hogyha az 52-esen autózol, Fülöpszállás és Solt között vannak az útfelújítások, ami pedig Budapest híreit illeti, baleset okoz fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé, a Budakeszi út előtt a külső sávban, ezért készül lassabb haladása, tehát a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé. Vigyázz magadra! A további útinfókat is várom, országosan Tompáról, Hegyeshalomból, Jászberényből, csörges most a hívhatószám 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Lauri és a kisasszony, Petőfi Rádió minden magyar, és hogy mi legyen a következő dal, írd meg te, lejátszom. 7-kor indul a kívánságműsor, 0630303380, ez a Viber számunk. Szia! A húgomnak szeretném kérni az első dalt, Évinek és Tibinek is, mert együtt utazunk hazafelé Bükkből, kirándulni voltunk. Oké, legyen tétek mindjárt a Blaha Lúzián, és az Ott van a nap!
1: Ott van a nap!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
10: Főleg meleg időre készülhetünk, záporokkal, zivatarokkal. Feljelentést tett a kormány a kréta rendszer ügyében. Szombaton lesz a mozdonyok éjszakája. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, több helyen akadozik a haladás. Tatabánya és Szárliget között az átterelt belső sávban is arra szólnak a kocsik. Sokan haladnak az M7-es autópálya kivezető szakaszán is, az M0-ás csomópontjáig szakaszos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, átnézték az elmúlt évek szerződéseit, és megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a kréta, a Neptun, valamint a közigazgatásban iratkezelésre használt Poseidon rendszerre. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. Adathalászok közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek az ügyintézéshez és a bírság befizetéséhez szükséges linket. A csalók ezen keresztül próbálják megszerezni az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne nyissa meg a linket, hanem törölje az üzenetet. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik, a panoráma kocsi pedig egyedi megvilágítást kap.
2: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Jó Andrástól hallják. Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz-e a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyerte a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perccel a Nemzeti Sport Rádió és az N4 Sport élőben közvetíti. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztrália ellen, a világkupa döntő helyszínén Sydney-ben ma kezdődött felkészülési tornán. A mieink végül 17-16-ra nyerték meg a büntetőpárbajt. elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a kánikula, holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Blaha Louisiana, Ott van a nap. Ma ezzel indul az Élő Kívánság műsor, és hogy kinek játszom a következő dalt, az rajtad áll, hívja 061-759-6060-on, vagy küldj SMS-t, ingyenes Viber üzenetet a 0630-30-30-380-on.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Jó, jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztok!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztok!
0: Meg a lemez lovász.
2: Hello!
0: A házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
3: Várja.
0: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello.
2: Hello, szia. Ja,
3: Ábrahámné vagyok.
2: Hogy szólítatlak? Milyen keresztneved van?
3: Angéla.
2: Szia, Angéla. Hallgatlak.
3: Tegnap volt a bőmnek a névnapja, Roland, és neki szeretnék névnapjára egy számot küldeni.
2: Uh-huh. Valamikor ünnepeltek, vagy most így a rádión keresztül szeretnéd így első körben meglepni?
3: Rádión keresztül szeretném, mert mi dolgozunk, és nem tudtunk elmenni tegnap, és nagyon szeretném felköszönteni.
2: Na, hát a legjobb helyen vagy. Milyen szívhez szóló üzenetet mondanál neki?
3: Hát, hogy nagyon szeretem, és ő a kedvenc bőm, és remélem, hogy ez így is marad.
2: Hát akkor tegyen róla, hogy ez így is maradjon, ugye?
3: Igen.
2: Na hát akkor meglepjük őt most a következő dallal.
3: Rendben.
2: Köszönöm szépen.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szemezek az üzenetek közül. Szia Tomi, egy zenét szeretnék kérni a páromnak, Gábornak, aki jön haza Ausztriából. Üzenem neki, hogy finom vacsival várom, nagyon szeretem és vigyázzon magára. Küldi az üzenetet Betty Mainfőcsanakról, a párjának, Gábornak, aki vezet hazafelé Ausztriából. 061-759-6060, csörgünk. Hello, te következel.
3: Csaba vagyok, Rödvárjáról.
2: Szia Csaba, kinek szeretnél ma este számot küldeni?
3: Hát, a összes törzs vendégének.
2: Meg a pultosnak?
3: Nem csak a pultosnak, a törzs vendégeknek is, a pultosnak is. Nem vagyok ott, most itthon vagyok már. Hoztam magamnak egy csepp alapanyagot.
2: És ma ki a pultos? Ki volt ma a pultos?
3: A múltkor letolt, hogy ne mondjam be a nevét. Amúgy... Dalma.
2: Na hát ennyit szerintem szabad mondani, hogy Dalma. Hát akkor lepjük meg Dalmát, meg akkor ennyit, a törzs vendégeket egy zenében, jó?
3: Így van, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, szia-szia. Zóra, iszom a bort, ezzel lassozzunk a Petőfi Rádióban. 9-ig ma is te döntesz.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: Tomi már várja hívásod.
1: A vonalban pedig...
2: Zsomai Zoli.
1: Sziasztok, hello, mit csináltok, miközben hallgatjátok a rádiót?
3: Nyaralunk.
1: Merre nyaraltok?
3: Zolocsán.
1: Aha, és hány napot töltötök ott?
2: Még egyet, most már még.
1: Na, és milyen programok voltak az elmúlt napokban? Mesélsz kicsit, Soma?
2: Voltunk.
3: Kirándulni sokat az erdőben.
2: Igen.
3: Sokat jacuzzi-zni.
2: Igen.
1: Apa sok a háttérben. Mi tetszett a legjobban neked, Soma?
2: A jacuzzizás.
1: Hát akkor otthonra is kell nektek egy jacuzzi, úgy érzem. Fűzd meg apáikat.
2: Igen.
1: Kinek szeretnél számot küldeni?
2: Anyának.
1: Akkor meglepjük őt most a Petőfi Rádióban, és akkor a következő zene a tiétek.
2: Köszönjük.
1: Korda Gyuri bácsi, Reptér, ezt indítom. És kinek játszom a következő zenét? Munkahelyekre? Strandra? Vacsihoz? Válaszd dalt és címezd valakinek. 9-ig a kívánság műsort hallott.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Szia Tomi, Zazi vagyok. Mamámnak szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Tehát Zazi küldi a mamájának. Hello Tomi, Noémi vagyok. Atinak üzenem, hogy hiányzol, imádlak, és alig várom, hogy újra láthassalak. Ez olyan romantikus egyébként, hogy szinte minden nap bejelentkezik hozzánk Noémi vagy Attila, és őket összekötjük minden nap itt a Petőfi Rádióban. Ki a következő? 061-759-6060, ezt a számot hívtad. Szia!
3: Igen.
2: Hello, te hívtál engem?
3: Ja igen, szia Tamás, Péter vagyok, Korontóról.
2: Hello, szia Péter, hallgatlak.
3: Elkéveszedem, ne rúgja meg. Szeretnék inni ezt számod a haveroknak, meg az összes Petőfi Rádió hallgatónak, meg az egész csárnak.
2: A legjobb haverjaidnak a keresztnevét megemlíted?
3: Sándor, Péter, József, Benedek. Na, így jó?
2: Így jó, így nekem jó. Ha ők a legjobb spanok, a legjobb haverok, akkor jó. Szóljon nekik a
3: ja.
2: Dal.
3: Jó, ja, meg te neked is, bocsánat. Majkától egy kicsi szűk a világ nekem.
2: Jó.
3: Én számot szeretném kérni.
2: Úgy látom, neked nagy kedvenc a Majka.
3: Igen.
2: Mert valamelyik nap is Majkát kértél. Emlékszem rád.
3: Igen,
2: hogy
3: mindenki
2: táncol,
3: igen.
2: Jó. Akkor egy Majka megrendelve most neked, jó?
3: Oké.
2: Köszönöm, szia-szia. És kinek játszom a következő dalt? Ne légy szégyellős, 061-759-6060, ez a kívánságvonal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Szia! De jó, hogy így örülsz nekem. Feleséges. Én is örülök neked, hogy szólítatlak.
3: Szia! Zsolt!
2: Zsolt, vezetés közben hallgatsz minket?
3: Természetesen.
2: Na, merre vezetsz, merre szered a kilométereket?
3: Nem én vezetek. Hát itt vagyunk most igazából a Balaton partján, Siófokon.
2: Lent nyaraltok?
3: Nem, most már jövünk haza. Kis melóban voltunk a barátunknál, de igazából nem lényeg.
2: Na és kivel hallgatsz minket? Kit szeretnél meglepni egy zenével?
3: Hát a Szilárd barátomat és a Borpeti barátomat.
2: Oké, megvan beszélve, akkor vigyázzatok az úton.
3: Oké, és nagyon szépen köszönjük. Ciao.
2: Itt a Kelemen kabátban is egy ízig-vérig nyári dal. Maradjatok gyerekek a Petőfi Rádióban, a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban Szikora Tamás.
2: Pontosan 8 óra van, de nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, így folytatjuk Mara üzenetével. Szia Tomi, anyának szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy nagyon szeretem. Már csak holnap kell dolgozni, és utána végre 2-t pihenhetünk. Mara küldi anyának a következő dalt mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a meleg változékony idő. Eltávolítják az aszbesztes útburkolatot Szombathelyen. Elhalasztották a szombati Balaton átúszást. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Demetinát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Továbbra is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatabánya és Szárliget között, valamint Herceghalom és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. Az 55-ös főúton Mórahalom és Domaszék között két autó karambolozott. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométernyi út érintett, mintegy 1500-an élnek ebben a városrészben. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fent, ami indokolja a beavatkozást. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. Mivel a problémák sokszor összefüggenek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz, meleg időben alacsony a kalászosok termésátlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. Az előrejelzések szerint szeles idő és erős hullámzás várható, ezért a szervezők a balatoni vízirendészettel úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pót időpont jövő szombat, errel jövő csütörtökön döntenek majd.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra után folytatjuk, hiszen nálunk 2 órás az élő kívánság műsor. Számíthatsz rám, lazítsunk együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, várom, hogy írj. SMS Viber 0630303380. A kezdést Morionász, és a kutatom az ében.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam. 460-an vagyunk együtt a TikTokon ebben a másodpercben. És például Gábor csatlakozott hozzánk Gárdonyból, Viktóriát köszöntöm Bécsben, Evelyn Németországban nem csak hallgat, hanem néz is minket, Kornél Bordányból csatlakozott, Marci Zalaegerszegről hallgatja a kívánságműsort, Ági egyenesen Izraelből jelentkezett be, míg velünk van Gergő Dombóváról. Szóval nagy pacsi nektek! És köszi, hogy nem csak hallgatjátok a rádiót, hanem most nézitek is a TikTokon a TikTok live-ot. Ahová egyébként Dávid is írt nekünk, hogy ma lett meg az új autója, úgyhogy remélem már megvolt az első kör. Ezt kívánunk neked, balesetmentes jó utat! És természetesen egy Azaria dallal megnézzük, hogy mit bírnak a hangszórók, Dávid, jó? Mit szólsz? Várom majd a videót róla, hogy hogy szól ez a dal nálad az autóban. Azaria, Dash, mindegy. De hogy még kinek? Kiknek játszhatom? Például Viktor csatlakozott hozzánk Cibakházáról, aki a kincsének választotta a következő dalt. Üzeni neked, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Sziasztok, Bencének szeretném küldeni a következő számot. Szeretem és várom a balcsizást, írja Lola. Oké, tehát Lola küldi Bencének. És kaptam üzenetet Renátától is. Ő azt írja nekem, hogy a páromnak és a fiamnak Móra halomra szeretném küldeni a következő számot, mert nyaralunk, hát akkor éljétek meg a nyár minden pillanatát, és élvezzétek ezeket a napokat. Azaria, Dash, mindegy, most a tiétek!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, teljesen élőben vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam, és szemezek az üzenetek közül, amelyek ott is befutottak. Sziasztok, Ádi vagyok Szexádról, és a következő számot magamnak, valamint anyukámnak szeretném küldeni. Ágica is csatlakozott hozzánk, ő a legjobb barátjának szeretne meglepetést okozni egy dallal. Dávid Kiskunhalasról írt nekünk, hogy munka közben hallgatja az élő kívánság műsort. Robert a párját szeretné Erikát meglepni Szatmár Németiben. Ez pedig már egy SMS. Szia, Dávidnak szeretnék küldeni egy zenét, és csak annyit üzennék neki, hogy Tücsöknek hiányzik. Oké, tehát Dávid, Tücsöknek nagyon hiányzol. Szinti egy titkos emberkének választott egy dalt. Azt írja, hogy imádlak téged, és mindig várok rád. Sziasztok, Andor vagyok, ez már a következő üzenet. Tiszabercelen hallgatunk titeket, és medencézünk, szalonnát sütünk Jucival és Bélával a szomszéddal. Nekik szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy tartson sokáig az este. Na hát akkor érezzétek jól magatokat, jó bulit! Mi pedig egy buliindítót játszunk nektek. A Walmart alá, a balatoni lány. De hogy még kinek játszom, az most fog kiderülni. A kívánság műsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én akcióval lendülök, rácsörgök, és élőadásban hallatod a reakciót, ha felveszi a telefont. Halló, szia Gréti, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok. Az élő kívánság műsorból telefonálok, mert kaptál egy üzenetet. Átadhatom neked?
3: Igen.
2: Ugyanis Gera írt nekünk, hogy szia Tomi, én a páromnak Grétinek szeretném küldeni a következő számot, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és várom haza.
3: Párom vagyok.
2: Ó, buszon vagy villamoson, vagy hol?
3: Igen, metrón vagyok, de mindjárt ott vagyok.
2: Na, de jó, hogy még pont elkaptunk, és van térerőd, akkor
3: igen,
2: mindjárt hazaérsz hozzá.
3: Nem számítottam rá.
2: Mi lesz az esti programotok?
3: Hát szerintem
2: valami filmet nézni. Aha, és mindjárt hétvége, hál' Istennek. Veszi. Mit fogtok csinálni a következő 2-3 napban?
3: Nem tudom, hogy jó idő lesz.
2: Hát holnap jó idő lesz, ilyen strandidő, 36-37 fok, hétvégére kicsit elromlik. Nem tudom, holnap is dolgoztok? Mi lesz, meló?
3: Igen,
2: nátok a kitartás, bújjatok össze este, és a következő dal is a tiéd lesz. Van már is a balatoni lány itt a Petőfi Rádióban. Szép estét, hello, szia-szia! Mást is szívesen meglepünk, hiszen erről szól az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban, ma is 9 óráig.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor
1: a stúdióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, Boris vagyok, és a következő számot magunknak szeretném kérni Veszprémbe. Oké, kedves Boris, akkor Veszprémbe repítjük a következő dalt, Follow the Flow, Porszem. Trisztán csatlakozott hozzánk a Vajdaságból, ő nem csak hallgat minket, hanem néz is a TikTokon, úgyhogy neked speciálba játszom majd a következő dalt. Szia Tomi, Bence vagyok, és Zalaegerszegre szeretném küldeni a következő számot mindenkinek. Oké, tehát Bence küldi a zalaegerszegieknek. Benedek is csatlakozott hozzánk, Hali, Abátszalókon hallgatunk titeket, most értünk be a házba, mert jetskiztünk. Ó, nyaratok, lazultok? Akkor éljétek meg a nyár minden pillanatát, ezt kívánom. Matyinak és Ádinak is játszhatom a következő dalt. És hogy még kinek, az meglepetés. Valakit hívok. Születésnaposnál csörkök. Szóval, hogyha ma van a születésnapod, akkor nézd a telód, mert lehet, hogy téged hívlak.
3: Igen, tessék, Zsuzsi vagyok.
2: Háló, szia Zsuzsi, én pedig Szikora Tomi a Petőfi Rádióból, és jött egy meglepetés üzeneted a kívánságműsorban. Átadhatom?
3: Igen.
2: Mégpedig a férjedtől kapta meg a telefonszámod, aki a lelkemre kötött egy köszöntsünk fel a rádióban, és kívánjunk boldog szülinapot!
3: Happy
2: birthday! Úgyhogy Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Milyen eddig a szülinap?
3: Nagyon szép, nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Mi volt a nap legjobb pillanata?
3: Hát, igazából az, hogy nagyon sokan fölköszöntöttek.
2: De jó.
3: Ez a legjobb pillanata.
2: Ennek örülök. Utána olvastam kicsit a számisztikában, hogy a 16-án születtek, állítólag nagyon szeretik a saját útjukat járni, tehát nem szeretik, hogyha megmondják nekik a tutit, és állítólag, akik 16-án születtek, a kudarcokból szoktak erőt meríteni, tehát az élet nekik egy állandó tanulás. Te ezt hogy látod? Mennyire igaz?
3: Ez így van.
2: Tehát akkor te is szereted megtapasztalni saját bőrödön a dolgokat, és menni afelé az út felé, amit te magadnak kitűztél.
3: Így van.
2: Na hát remélem, hogy fogtok ünnepelni a pároddal majd a hétvégén. Én most akkor a következő dalt neked fogom játszani, mert mi a rádióban együtt ünnepelünk. Follow the Flow, Porszem, ez a tiéd lesz most, Zsuzsi, itt a Petőfin.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Legyen szép estéd, minden jót neked, boldog szülinapot.
3: Köszi szépen. Hello, szia.
2: Mást is szívesen meglepünk.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a meleg változékony idő. Töredékáron rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket. Akadozhatnak a DÁB szolgáltatásai a hétvégén. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán a Győr-Ménfőcsanak csomópont előtt aszfaltoznak. A 121-es és a 123-as kilométer között a külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékokkal és drónsóval is. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány az ünnepségsorozatot jelentősen túlárazva 17,5 milliárd forintért szerveztette volna meg Balási Gyula cégével. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség felmondta a szerződést, a rövid idő miatt meghívásos pályázatot hirdetett, amit már el is bíráltak, tette hozzá a kormányfő. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több elközigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, diákok üzenetei és egy slang szótár is került. Jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint 300 fokozottan védett csonkafülű denevért, valamint több mint 900 közönséges denevért találtak. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, ezért megkezdik a szálláshelyek védelmének előkészítését.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között kertépítésről, kerttrendekről, és szóba kerülnek majd a gyümölcsfák is. Topor Erika, okleveles kertészmérnökkel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kert világában, illetve a kert gondozás és kert művelés világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szervusz, én is köszöntelek!
1: Na, kezdjük azzal, hogy kert. Még mielőtt arról beszélgetünk, hogy akkor mit terveztek és mit szerveztek a következő kertakadémiára, azért, hogyha a természetet vesszük, a kertet vesszük, ezek a bizonyos hőmérsékletek, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek a 40 fok körüli hőmérsékletek nem biztos, hogy jót tesznek a kertben lévő növényzetnek.
2: Ez egyáltalán nem tesz jót, és egy kicsit előre is projektálja azt, hogy pont az ilyen rendezvényeknek van létjogosultsága, mert az elmúlt időszak, és itt most akár egy ilyen 40-50 évet is nézhetünk, arról szólt, hogy az ember a szemével vásárolt, hogy ami neki tetszik, az legyen jó a kertbe, és akkor az egy ilyen huszadrangú dolog volt, hogy valójában abba a kertbe az oda való-e. És nem is érdekelt senkit, az ökológia se nagyon, tisztelet a kivételnek, de talán most az elmúlt pár évnek ez a krízis időszaka az, ami megmutatta az emberek számára, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, és abban együtt a kertünkkel, akkor ez nem lesz egy működő rendszer, és igazából most ezt a paradigmaváltást éljük a kert kultúrában is.
1: Az, hogy paradigmaváltást, meg foglalkozni vele, mivel? Tehát, hogyha 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, nem tudom, pár napon keresztül, akkor kiég minden, nincs az a növény, ami ott utána meg tud élni.
2: De képzeld el, hogy van. Ha jól van elindítva... Pont igen, a katán kóró is ilyen, egyébként pont a vadvirágok ilyenek, tehát hogy ha elengedjük azokat, hogy most itt az elmúlt pár évben mindenki bugás hortenziát akart, mert bejött egy-két ilyen celebkertész témájába, hogy legyen mindenkinek tele hortenziával, és akkor mindenki hortenziát ültetett. És akkor most meg ilyenkor megmosolygom az interneten, amikor látom, hogy napernyővel védik, öntözgeti. Tehát hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, már pedig meg lehet találni, ami szép, tehát a mi esztétikai érzésünknek is jót tesz, de valójában abba a kertbe, abba a talajba, abba a helyi mikroklímába való, akkor onnantól kezdve el lehet ezt engedni, hogy egy kopársivatag lesz a kert, ha nem öntözzük.
1: A paradigmaváltás szót használtad pár perccel ezelőtt, és most a hortenziát is ráadásul még behoztad. Később majd beszélünk egyéb növényekről, amelyek nem feltétlenül csak a szépségük, hanem az ízük miatt is megteremnek a kertben. Na, de hogy a paradigmaváltás az azt jelenti, hogy mindaz, ami a, nem tudom, 90-es években, és akkor csak 30 évet megyek vissza az időben, divat volt, vagy tudott évről évre virágozni, vagy megteremni a kiskertekben, akkor mindet felejtsünk el, mert ezt a mikroklimát, ami 30 év alatt kialakult, vagy átfordult ennyire, azok már soha többet nem fognak teremni?
2: Nem azt mondom, hogy nem fognak teremni, de igen, át kell értékelni. És ebben nekünk is egyébként hatalmas felelősségünk van, mert tervezőként is azt látom, hogy nyilván az iskola nagyon, nem akarom bántani a kertészeti egyetemet, tök jó volt, nagyon-nagyon nagy tudásbázist adott nekünk, viszont azok a növény ismereti tudások, amikor azt mondták, hogy az egy napfény szerető növény. Na most

0: olyan helyi mikroklímát a kerten belül, hogy az a növény jól érezze magát. Tehát nem lemondani kell, hanem átalakítani a szemléletet.
1: Azt említetted, hogy pár évtizeddel ezelőtt még milyen hiányos öltözékben rohangált az ember a kertben gyerekként. Igen, mert hogy nem égett le. És akkor most eszembe jutott egyébként, hogy ugye mondják, mindenhol is lehet hallani meg olvasni, hogy kenjük magunkat, mert UV, A, B, C, akármilyen sugárzás. A növényeknek kell ettől félniük, vagy ők azt megszűrik, tehát hogy nekik nincs ilyen, hogy akkor bármilyen károsodás éri őket ezekben az egyébként extrém hőmérsékletekben.
0: Képzeld el, nagyon érdekes dolgot vettem észre, megégett a napon a mogyoróbokrom önmagától.
1: De nem tudsz mit csinálni vele.
0: És nem tudok vele. Hát tudok, ha most biokészítményben például megjelentek olyan szilícium tartalmú készítmények, amik be tudnak épülni a növényi szövetekbe, és egyfajta naptejként tudnak funkcionálni egyébként a növényi szövetbe. De hát nyilván nem az lenne a cél, hogy állandóan vegyünk valamit azért, hogy a növényeink jók legyenek. Tehát egy kicsit a paradigmaváltás itt is van, hogy eddig az volt a kertkultúrában, hogy vedd meg. És akkor ebbe a vegyszert, a tápanyagot, a műtrágyát, a mindent belesorolhatunk. Most meg inkább azt mondjuk, hogy olyan megoldásokat keresünk, hogy a növénynek is jó legyen, nekünk is jó legyen, pénztárca barát is legyen, egyfajta kerti, ökológiai fenntartható legyen a rendszer. De igen, a növények is most már meg tudnak égni.
1: De amit említettél, ezek a bizonyos szilícium tartalmú vegyületek, vagy valami ilyesmit mondtál, ez ilyen kémiai behatást feltételez, tehát hogy akkor, hogyha valaki a biokertet favorizálta eddig, akkor neki is elő kell venni a permetezőt, mert máshogy nem tudod kijuttatni.
0: Igen, ezek biokészítmények egyébként, bármilyen meglepő, teljesen bioengedélyes készítmények, nem ilyen hasraütéses biók, de permetezővel kell bizony kijuttatni.
1: Még egy dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy a növények is meg tudnak égni, számtalanszor halljuk az orvostól, amikor megérkezik a megfázás, tehát mondod, hogy immunrendszert meg kell erősíteni. Immunrendszere nem csak az embereknek van, a növényeknek is van immunrendszer.
0: Hát bizony, hogy van, és itt jön képbe az, amikor nem ismerjük a növénybiológiát, a talajunkat, a kertünknek a ökológiai szisztémáját, akkor nem tudjuk a növénynek az immunrendszerét sem felerősíteni. És ezért van az például, hogy itt a Kertakadémiánál is minden évben van minimum egy talajos előadás, mert ugye az egész kertnek a működő szép rendszere a talajnál kezdődik. És hogyha a talajt tudom táplálni, mert eddig ugye nem ez volt a szokás, hanem mindent feltárcsáztunk, fölástunk, kiástunk, gyommentesítettünk, le is fújtuk gyomírtóval, ez gyakorlatilag az egész talaj állapotot is teljesen elkezdte tönkretenni. De most visszaépítjük a talajt, ezáltal a növényeket is segítjük, és jobb lesz az immunrendszerük, és innentől kezdve a kérdés arra, hogy a növény immunrendszerét hogy lehet növelni, ez nem csak biokészítményekkel, hanem akár úgy, hogy a talajt rakjuk rendbe.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a kertek világában, illetve a kertművelés és kertgondozás világában kalandozunk. Topor Erika okleveles kertészmérnökkel még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Az imént növényvédelemről beszéltünk, ezekben a bizonyos hát 40 fok körüli hőmérsékletekben hogyan lehet óvni a növényeket, meg beszéltünk arról, hogy a növényeknek is van immunrendszere. Folytassuk azzal, és akkor most egy másik topikot hozok be gyorsan. Nem sokára lesz kertakadémia, erről is beszélünk majd. Na de hogy, ha már arról beszélünk, hogy kert, és hogy 2026, ugye ebben is, mint minden másban, étkezésben, divatban, stb. Vannak trendek. Most mi a trend egyébként, és mit jelent alapvetően az, hogy kert? A ház mögötti, nem tudom, 4x4-es kis zsebkendőnyi területet veszünk, vagy veszünk egy 3 hektáros területet. Mi az, hogy kert, és mi a divat?
3: A kert az bármikorra lehet. Például van egy ilyen trend, hogy mini kertek. Ugye, akinek ikerháza van, és tényleg ez a 3 méterszer 3 méteres kert, az nagyjából egy virágágyás. Na most azt is lehet okosan csinálni, és azt is el lehet rontani műfűvel. Mert ez is sajnos még mindig a divatban benne van, hogy a fenntartható, mint szó, az egy ilyen marketing fogás lett most már, pedig valójában a fenntartható az egy nagyon fontos szavunk lenne a valóságban. Az nem a műfűről, nem a robotfűnyíróról, nem a vegyszerekről szól, meg az okos otthon, okos kertről, hanem az arról szól, hogy rendszert építünk, egy működő, önmagunk nélkül, wifi nélkül működő rendszert építünk, és ezt létre lehet hozni bizony ilyen picike kertbe is. Nem mondom, hogy könnyebb egyébként 3 hektáros kertet művelni. Tehát nekem több hektáros kertem van. Aki volt is már kertlátogatáson, az gyakorlatilag tudja is, hogy az mit jelent, amikor azt mondom, hogy arra van a kerítés vége, és akkor 200 métert kell gyalogolni, és akkor amikor legyalogolja és visszajön, az már ugye 400 méter, akkor mondja, hogy ő ezt így nem gondolta végig. Hát mondom, én tudom, de nem akartalak ebben megzavarni. Egy ekkora rendszert ugyanúgy nehéz létrehozni. A kicsit meg még nehezebb, de nekünk tervező mérnököknek pont ez a feladatunk egyébként, hogy ezt helyrehozzuk, és a fenntarthatóságot minden egyes lépésébe bele lehet építeni, mert ez sokkal több, ez egy életközösség gyakorlatilag.
2: Ezt a 200 métert említetted, hogy lesétálni, és hát ugye a divatról, hogyha beszélünk, én most csodálkoztam rá a minap, és nyilván aki kerttel foglalkozik, meg van, aki pontosan tudja, hogy nem tudom mióta működnek ezek, de hogyha valakinek kertes háza lesz, vagy kertje lesz, akkor pár évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor kölcsön kérem a fűnyírót, és megyek, most meg néztem nagy szemekkel, hogy igazából csak kikerülni a kertbe, megveszi, és mondod a divatot, meg a wifit, ezt az izét, amit ki kell tenni a kertbe, és magától már a füvet is lenyírja. Tehát, hogy igazából nem is kell hozzányúlni a kerthez, hogyha az ember nem akar paradicsompalántákat nevelni, hanem a technológia az megold mindent.
3: Alapvetően igen, viszont azt érdemes tudni, hogy ha már itt robotfűnyírót említettél, hogy például a robotfűnyírő tönkreteszi a talajéletet. Ha tönkreteszi a talajéletet, visszacsatolnék az előző blokknak a beszélgetésére, akkor a növényeim jól fogják magukat ugye érezni?
2: Hát nem.
3: Mert ugye egy folyamatos cicergésben van, ahogy ott föl alá, tehát például vakond ellen nagyon sokan javasolják a robotfűnyírót. Aha. De ha a vakond nem szeret ott lenni, a földi giliszta szeret, az összes többi talajlakó élőlény szeret, hát ugyanúgy nyilván nem szeret, és akkor elindul nem azonnal, hanem elindul később egy ugyanilyen körforgás, növényvédelmi probléma, tápanyag hiány, nem fejlődik, miért nem fejlődik, mert az alapot tettem tönkre.
2: És hogyha a divathoz visszatérünk, ugye az imént arról beszéltünk, hogy mi a divat kertnagyságban, vagy mi jelenti azt, hogy kert. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami a kertben van, akkor most 2026-ban mi a divat? Egy évvel ezelőtt ugye a magas ágyások jöttek be nagyon a divatban. Most növényeket, nem tudom, paprika, paradicsom, palántákat, vagy nem tudom, fákat teszünk ki a kertbe, vagy tesznek ki a kertbe. Most mi van divatban?
3: Most a fákat. Ha ebből a listából kell választani, most mindenképpen ez a fenntartható kert irányvonal egyébként. Hála az égnek a trend, ami egyfajta ilyen természetes kert összkép. Nagyon divatosak lettek a vadvirágok dísznövény alkalmazása, elképesztő felületeket lehet vele szépen borítani kert szinten is, és pont egy kicsit összefügg a fenntarthatósággal, mert hát nyilván az áróportot senki nem fogja locsolgatni az utcán, tehát egy vadvirágos, jól felépített kert az ugyanúgy szép és öntözésmentes tud lenni, és nem kell ezért magunkat úgymond megerőszakolni, hogy akkor az esztétikából visszaveszünk, mert elképesztő jó dolgokat lehet csinálni, de a fenntartható kert és a természetes klímaálló kert most az egy ilyen nagyon nagy divattrend lett.
2: Ha fa, akkor milyen fa? Örökzöld, nyírfa, nyárfa, vagy megyfa, barackfa?
3: Tervezőként azt látom, hogy volt egy 10 év nagyjából, amikor gyümölcsfát nem kért senki, mert szemetel, meg baj van vele. Mert ugye nagypapánál látták, hogy mindig ment a mindenféle vegyi anyaggal, tényleg már így, amit össze lehetett csencselni gazdaboltokból, és mindent vitt vegyi anyagok, tehát ilyen 14-20 napos várakozási időkről beszélünk, mint vegyi anyag, és nem akartak vele foglalkozni. Aztán jött egy időszak, amikor hirtelen mindenki gyorsan növő növényeket akart, na most az is azért csengett le, mert bejöttek ugye a viharos évek. És most inkább nőjön lassan, de legyen nagyon erős időszak van, ha fák esetéről beszélünk, viszont visszakúsztak a gyümölcsfák. Tehát egyre több olyan kertet tervezek, ahol azt mondták, hogy kötelező 3 fát betenni, mert ugye építési engedélyhez, vagy használatba vételi engedélyhez kell, de mehetnek gyümölcsfák végre.
2: És az a tisztában vannak egyébként, hogyha egy facsemetét betesz valaki, akkor várni kell egy 3-4-5 évet, mire abból legalább egy barack vagy egy körtele?
3: Nem.
2: Nem mondod?
3: Nem, de én ebből ezt el szoktam mondani, mert ez azért is fontos, mert ha már például ideje korán rajta hagyják a termést, akkor nem tud a törzs megerősödni, nem tud maga a fa megerősödni, mert ugye az energiát a szaporodásba teszi bele, és tudjuk jól, hogy ahol a fókusz, ott az energia elve alapján, akkor a fa nem fog növekedni. Tehát az első pár évben például ilyen 4-5 évben simán le is szedetem a gyümölcsöket. Ennek nem annyira szokta körülni.
2: Pedig hát ezt így kell.
3: Hát ezt hivatalosan így kéne, igen.
2: Említetted, hogy sokan nem kértek gyümölcsfát, mert hogy emlékeztek még rá, hogy akkor a nagyszülőknél mi volt, stb. Akkor te is így nőttél föl, hogy láttad a nagyszülőknél, hogy akkor még ott mindenféle permetezés volt, meg te is szedted a lehullott gyümölcsöket?
3: Persze, mert a nagypapám az én egyébként sokan nem tudják, de én a nagypapám véget lettem egyébként kertészmérnök, ő asztalos volt, de ilyen kertőrült volt, és nekünk már a 16. kerületben a Sashalmon nőttem föl, ott a Havashalom utca tanácspark, akkor még tanácsparknak hívták, most már nem így hívják, részen, és szőlőskerte királynőjéből volt, mint ilyen 6 sor a kertbe, gyümölcsfák tengere volt, tehát ott gyakorlatilag volt olyan, hogy 100-200 tő paradicsomunk volt, tehát a szezonban nekem már 4 évesen volt veteményes kertem, 3 darab mezei katánggal, amit az árokpartról loptam be, meg 2 darab paradicsommal, meg én szedhettem a sóskát, tehát én voltam a sóska felelős. Én ebben nőttem bele. De a nagypapám azt tényleg tolta neki ezerrel ezeket a vegyszereket, viszont én úgy gondolom, hogy egészségügyi oka is van, hogy én teljesen leálltam róla sok-sok-sok évvel ezelőtt, tehát egy nagyjából 20 évvel ezelőtt leálltam, és az a mai napig is elvem, hogy én nem használok a kertbe vegyszereket, és nem használok műtrágyát, nem vagyok hajlandó egyszerűen.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika, okleveles kertészmérnökül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszöntelek én.
1: Beszéltünk gyümölcsfákról, beszéltünk paradicsom, paprika palántákról, stb. Kertdivatról. Egy dologra szeretnék még rákérdezni, a kertben található növények közül, nem tudom, hogy ezt valaki önszántából kérje, vagy rá kell beszélni, pöszméte bokrokat, vagy egres bokrokat. Szoktak kérni, hogy akkor de jó lenne, ha lenne a sarokban egy ilyen 5-6 darab.
2: Képzeld el, ez egy nagyon érdekes dolog, nem? És mindig azt mondják, hogy olyan rész is legyen, ami ehető, és amikor így bedobom, akkor így mondják, hogy de jó, hát az tényleg milyen régen volt már. És az az érdekes az egressel, hogy a ribizli, az például már ezt a klímát nem bírja. A málna nem bírja. És amikor mondom nekik, hogy tövis nélküli szeder, egres, akkor mindig jön egy ilyen megvilágosodás, és akkor döbbennek rá, hogy tele vagyunk elfelejtett zöldségekkel, meg gyümölcsökkel egyébként.
1: Egyébként te nem csak azzal foglalkozol, kis kitekintés, aztán majd megyünk a Kertakadémiára rá, aminek a következő alkalma augusztus 8-án lesz, szóval nem csak azzal foglalkozol, hogy kerteket építesz, meg a saját kertedben a kis növényeidet gondozod, meg mindenféle tanácsokat adsz, meg könyveket írsz, hanem hogy mindenféle termékek is készülnek a kezeid által, ha minden jól megy.
2: Alapvetően igen, tehát ugye nekünk van egy több hektáros gazdaságunk egyébként, egy ilyen családi gazdaság formájában, tehát mi árutermelésre is termesztünk, az egy teljesen más szemlélet az a helyzet, mert, és ezt veteményes tervezésnél is el szoktam mondani, hogy ott ipari fajtákkal dolgozunk, és az ipari fajtánál nem tudod, fizikailag nem tudod kikerülni a műtrágyát, nem tudod kikerülni a vegyszereket. Most nyilván lehet ezt is ésszel, ezt hívják ugye integrált növényvédelmi technológiáknak, be lehet vonzani a fóliaházaknál bionövényvédelmet, tehát ragadozó atkát például, de nem tudod 100%-ban kikerülni a vegyszer vagy a műtrágya használatot. Ez egy nagyon nagy problémája egy ennek a szegmensnek.
1: Hogyha már termékek, mik azok, amik egyébként, vagy amikre ti ráfeküdtetek?
2: Hát a férjem az a csili termesztésben van, ugye nagyon otthon, meg a fűszerpaprika termesztésben, de alapvetően, mivel szószok és késztermék gyártás van, mi olyan alapanyagot termesztünk, ami ezekbe felhasználható, lecsó alapanyagok, zakuszkák. Úgyhogy van nekünk, tavaly volt rengeteg mézdínje például, mert ugye új alternatívákkal is kísérletezni kell, de most is van olyan ház, ahol uborka, meg cékla van párosítva például. Tehát, hogy elég vegyes szortimenttel kell dolgozni.
1: Az imént egy csomó mindent mondtam rólad, hogy mivel foglalkozol kertépítéssel, meg a saját növényekkel, meg mindenféle akadémiákat szervezel, meg mindenféle könyveket írsz. Emellé a jóga hogy fér be, Erika?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy életmód inkább, vagy ez egy ilyen gondolkodásmód, mert én magam gyógyítására kezdtem el még az egyetem végén jógaoktatónak tanulni. Aztán onnan tovább mentem meditációs és mentálhigiéniás trénerre, és azt látom, hogy terápiás szinten a kert és a jóga, vagy az a fajta életmód, ami ezt a csendet magával hozza, az szinte elválaszthatatlan. És nagyon régóta vágyom már egy olyan beszélgetésre egyébként, hogy így kikerüljön az emberek fejébe, hogy valójában mit tud például a kert, miért tud gyógyítani egy kert. És az nem csak azért, mert mezitláb sétálhatsz a fűbe, hát ha belelépsz egy méhecskébe, hanem annak egy teljesen más agyi folyamata van például a kertészkedésnek. Tehát olyan neuronhálózatok alakulnak ki az agyba. Vagy például ott van a gondoskodás a világról, a természetről, a növényedről, a kisállatodról, hogy ezzel például pszichoterápiákat is tartanak. Tehát erre voltak nagyon komoly, még az OPNI idejében olyan kutatások, hogy jobban gyógyultak a betegek, gyakorlatilag a mentálisan sérült betegek, hogyha ha kiengedték őket a természetbe. Tehát, hogy ez a jóga, meg maga a kert, az egy ilyen nálam legalábbis az egy ilyen teljesen egybevaló kapocs.
1: És arról nem is beszélve, hogyha valaki itt megtapasztalja azt, mert eddig nem tudom, az élet más területén máshogy gondolkodott, vagy máshogy viselkedett. Ha itt megtapasztalja azt, hogy milyen a gondoskodás, vagy milyen az odafigyelés, akkor egyébként azt át tudja ültetni, vagy lehet, hogy nem is kell átültetni, mert átragad az élet más területére.
2: Ez az egyik, a másik meg az, hogy megtanít egy úgynevezett, ezt a mentálhigiéniások tudják, vagy a meditációs oktatók tudják, van egy ilyen fogalom, hogy egyhegyű figyelem. Az egyhegyű figyelem az az, hogyha ide kiülnél mondjuk, nem tudom, a Jászai Mari térre, a lépcsőre, és úgy néznéd az embereket, ahogy sétálnak, hogy nem formálsz róla véleményt, hanem csak vagy. Egyfajta olyan létezés, amivel az elme nem csak pihenni tud, de például rengeteg megoldást vagy felismerést tud hozni. Mondok erre egy példát, ha az ember nem tudja az elméjét lecsendesíteni, és kimegy mondjuk egy ültetvényre, mert kihívják szaktanácsadóként, hogy az ültetvény beteg. Nem tudjuk, mi a baj vele. Oké. És kimész, és azt egyfajta olyan szemlélődéssel töltött, hogy nem azonnal a szakkönyv, meg a okostelefon, meg minden, hogy mit mutat az applikáció, meg látok-e a növényen valamit, hanem az indul el, hogy kezdje beszélgetni. Mondjuk így, hogy mentálisan a növényekkel, akkor sokkal nagyobb felismeréseket lehet tenni, sokkal hamarabb lehet mondjuk megoldani egy növényvédelmi problémát, mert most ez így nagyon furán fog hangzani, de érzed a növényt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kertépítő, szaktanácsadó, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnök és jogaoktató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Voltak benne, azt mondja, hogy ökológiai lábnyom csökkentés, meg volt fenntartható kert, meg mindenféle kémiai anyagoknak a kijuttatása, stb. Az imént említett topikok közül szinte mindegyik ott lesz majd a következő kertakadémián.
2: Igen, amúgy is a kertakadémiának az a logikája, hogy hát, hogyha valaki végignézi a műsort, akkor tele vagyunk ilyen doktorokkal. Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy mindenki szinte doktor, de őket én azért szeretem, mert tudományos alapokat nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak, és nagy tisztelője is vagyok mindegyikőjüknek, viszont le tudják fordítani embernyelvre. És ez a legfontosabb a mai világban, hogy úgy közvetítsünk tudást, hogy az egy valódi mély tudás, viszont értsék, és holisztikusan értsék, egybeértsék az emberek, és például lesz növényzene.
1: Erre külön rá akartam kérdezni. Láttam, végigbogaráztam, augusztus 8-án lesz egyébként, és lesz egy olyan program, hogy növényzene. Mi az, hogy növényzene, Erika?
2: Ha valaki bogarászott így már a YouTube-on, vagy bármilyen ilyen videó megosztón, akkor biztos találkozott már ilyenekkel, hogy ráraktak mindenféle ilyen érzékelőt egy növényre, és akkor az hangokat ad ki, ha megvágom, ha rákiabálok, ha stb. Ugye azt kell tudni, hogy a növényeknek a sejtek között ugye az áramlás, növényi nedvek áramlása ugye egy adott frekvencián történik, tehát ez hercekben mérhető számítástechnikai eszközökkel, vagy hát ilyen mérőműszerekkel. Na most, mivel ezek hercek, és a hang is herc, ez átfordítható hangá. És ebben az az izgalmas, hogy ennek van tudományos alapja, tehát a Mia előtt, Koritár Mia lesz ennek a szakértője, előtte nem véletlenül van Parádi Istvánnak az előadása a mikorizagombákról, a talaj életről és a talajban lévő gomba-növény kapcsolatok és kommunikációkról, mert ők például ráadásul együtt is dolgoznak ebbe kutatóként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog. És az az érdekes ebbe, hogy nekem is van ilyen gépem, kicsit ilyen flúgos nőnek nézhetnek, ahogy én így ülök, és várom, hogy beszéljen hozzám egy moha. Elképesztő jó dolog, mert én például azt a részét kutatom, amikor növényvédelmi előrejelzésre lehet ezt használni. Minden növénynek megvan a saját dallamvilága. Most ezt ne úgy képzeld el, mint Mozartot, vagy Vivaldi 4 évszak tél, és akkor jön a hegedű szólam, ez egy teljesen más, majd itt adáson kívül megmutatom, ha érdekel. De van egy dallamív, van egy hangzásvilág, és ha például a növény elkezd száradni, akkor nem ad zenét. Uh-huh. Magyarán mit tudsz belőle, nincsen netkeringés. És még lehet, hogy a tüneteket nem mutatja, de már a növény szárad. Ha például nagyon megtámadja levéltetű kolónia, akkor ugyanaz a növény más zenét fog adni. És hogyha ezeknek megvan a dallam mintázata, akkor alapvetően nem is kell, hogy feltétlenül lássál melyik valamit, már a növény már pontosan tudja, hogy azt le kell reagálni, és meg lehet így oldani növényvédelmi problémát akár.
1: De érdekes ez. Na, augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, ez egy előadás sorozat, beülnek a kedves érdeklődők és szakértőknek szól, vagy bárki mehet, vagy esetleg lehet kérdezni, és akkor ilyen, nem tudom, diskurzus alakul ki az előadókkal.
2: Ez hobbi kertészeknek van kitalálva, és kiskertgazdaságoknak, méghozzá pont azzal a céllal, hogy elkezdjenek úgy kertészkedni, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És az előadások szünete direkt úgy van mindig kialakítva, hogy van idő egyébként kérdezni az adott előadóktól. Ez azt szokta jelenteni, hogy Sipos gazda gyakorlatilag ilyen nőhegyekben így egy kupacban a terem csücskébe van betömörülve, és akkor már én így kopogok és csengetek, hogy fajtatnánk. Én ilyen kis szigorú tanítónéniként nyomom ott. De én is például előadok idén. Én meg csak azért adok elő, mert én azért nem szoktam, mert főszervezőként nekem van kis millió más dolgom aznap, viszont annyira sokan kérték az én területemről is, hogy legyen növénytársítás előadás, az egy nagyon érdekes téma lesz, hogy kifejezetten a kezdőkertészeknek fog szólni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Erika. Szóval augusztus 8-án Kertakadémia következő alkalommal. Viszont azt említetted, hogy neked millió egy dolgod van. Igen, ezen kívül is, mert hogyha minden jól megy, akkor már be is fejezted azt a bizonyos elég terjedelmes írományt, ami hamarosan napvilágot lát?
2: Össze fog megjelenni, ha minden jó, vagy talán a születésnapom környékén, tehát itt mondanám a hallgatóknak, hogy szeretem a tiramisút, szeptember 21. Nem, viccet félretéve nem akkor fog, hanem ilyen szeptember vége, október elején a Book kiadónak a gondozásába fog igen megjelenni egy olyan nagy könyvem, így a 40. Kertészeti szakkönyvem után egy nagy könyvként, ami egybefoglalja a fenntartható kertészkedésnek a apró csinyát-binyát, és az egész kertről úgy írok benne, hogy az elejétől a végéig érthető lesz, egy ilyen nagyon szép nagy szál lesz a komposztálástól, a víz megtartáson át, a gyepgazdálkodásig, nagyon sok témát ölel fel, és egy kicsit ez így megint az első blokk paradigmát váltunk.
1: Szóval augusztus 8-án tehát Kertakadémia, jön nem sokára az új könyved, és akkor az utolsó kérdések egyike a végére. Kertakadémia lesz még ebben az évben, vagy augusztus 8-a is kész?
2: Ez csak augusztus 8-a is kész, azért, mert utána ráadásul az én kertem lesz látogatható, erre az egy napra szoktam minden évben megnyitni, illetve ez egy akkora nagy rendezvény, oké, hogy csak 250-en férnek be a terembe, de ez nagyon sok szervezést igényel, és nyilván a kertbarátkörök ezen kívül is kérnek előadásokat, de azok nem ilyen léptékűek, hogy egész nap tanulásról szól, mert itt egész nap tanulni fogunk.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan működtek a kertek, vagy gyerekként mit csináltunk ott, vagy említettél te is ilyeneket, meg hogy a nagypapák mit csináltak a kertben annak idején. És csináltak ilyet is a kertben, én emlékszem ilyenre, néztem nagy szemekkel, hogy ezt hogy meg miért, meg mi történik majd utána egy-két év múlva azokkal a bizonyos gyümölcsfákkal. Mert az, hogy permetezni kell, vagy metszeni kell, vagy kellett, az egy dolog, de hogy beoltani egy gyümölcsfát. Ilyen létezik még manapság?
2: Még létezik, képzeld el, és én is szoktam egyébként ezzel játszani. A nagypapámnak is volt egy olyan almafája, hogy vagy 15 különböző alma volt ráoltva, és ugye az egész szezont így ki lehetett húzni, mert mindig másik ág rész volt termőben. Lehet egyébként, és lehet, meg érdemes is oltogatni, tehát ezt érdemes megtanulni, mert zsebimporttal így bármikor lehet szaporítóanyagot is gyűjteni. És nagyon jó fajtákat lehet egyébként akkor hazavinni belőle.
1: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm.

0: meg szex!
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Topor Erika, okleveles kertészmérnökkel beszélgettem, a következő órában pedig az erdélyi gyülekezet vezető lelkészével, dr. Fazekas Istvánnal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a meleg, változékony idő. Feljelentést tett a kormány a krétarendszer miatt. Elítélték a genovai hídomlás felelőseit. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, átnézték az elmúlt évek szerződéseit és megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban iratkezelésre használt Poseidon rendszer. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. Adathalászok közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek az ügyintézéshez és a bírság befizetéséhez szükséges linket. A csalók ezeken keresztül próbálják megszerezni az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne nyissa meg a linket, hanem törölje az üzenetet. Olaszországban megszületett az elsőfokú bírósági döntés a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás ügyében. 32 vádlottat ítéltek el, az olasz autósztráda társaság volt vezérigazgatója 12 év börtönt kapott. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy rozsdásodás miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás miatt több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a megrongálódott lakóházokat le is bontották, majd új hidat építettek. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját, mert a portorosi kikötőben csaknem 50 liter üzemanyag folyt ki egy hajóból. A szennyezés terjedését úszógátakkal és felszívó eszközökkel próbálják megfékezni. Idehaza az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között az erdélyi gyülekezetről és a konfirmandus táborokról is. Az erdélyi gyülekezet vezető lelkészével, dr. Fazekas Istvánnal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a táborok világában fogunk kanadozni. Ez egy kicsit tág még, mert tematikát tekintve elég sokféle tábor létezik. Most a hittel kapcsolatos táborba fogunk ellátogatni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, dr. Fazekas István. Köszöntöm, István, de jó, hogy befáradt hozzánk ide a stúdióba.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, még mielőtt a táborokról beszélgetünk, hogy mit kell tudnunk az erdélyi gyülekezetről. Számtalan felekezet, számtalan vallás létezik. Az erdélyi gyülekezetről mit kell tudnunk?
2: Az erdélyi gyülekezet egy különleges jogi státuszú gyülekezet, ugyanis az erdélyi gyülekezet egyházjogilag a Királyhágó melléki református egyházkerülethez tartozik. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egyedülálló, és ennek egy különös, mondjuk így most már 36 év távlatából, hogy egy egyház történeti oka van, ami egyben politika történet is. Hiszen annak idején, amikor a Ceausescu diktatúra végvonaglása idején, ugye az ott élő kisebbségeket, különösen magyarokat még jobban üldözték, nagyon sokan kényszerültek arra, hogy a zöld határon átmeneküljenek ide az anyaországba, és hát itt Budapesten egy református lelkipásztor, Németh Géza gyakorlatilag a menekülteket támogatni kezdte, a menekült misszió élére állt, és hát ennek egyrészről egy egyházi küldetése volt, másrészről, bármennyire különösen is hangzik, volt egy politikai küldetése is, hiszen az akkori, ugye KGST országok közötti megállapodás értelmében, ugye az egyik szocialista országnak, a másik szocialista országnak az abból oda menekülőket ki kellett adnia, nem mérlegelhetett, hiszen Magyarország ekkor még nem csatlakozott a Genfi egyezményhez. És az akkori német kormány tulajdonképpen egy kicsikét, mondjuk így, hogy egy ilyen tétova bávaság lett úrrá, ugye a politikán, hogy hogyan is kezelje a menekülteket, és azt a középutat választotta, hogy ez tulajdonképpen nem is politikai, hanem egyházi kérdés. Na most ennek az egyházi kérdésnek lett köszönhetően később az, hogy Magyarország egy néhány hónap múlva csatlakozott a Genfi egyezményhez. Na most az erdélyi gyülekezetnek a megalakulása természetesen ehhez a menekült misszióhoz kapcsolódik, és hát Németh Géza vezetésével jött létre ez a gyülekezet. Hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az Úristen menekítő oltalma hozta ezt a gyülekezetet létre, és ennek az egyik fontos eszköze volt ez a református lelkipásztor, és hát ez a gyülekezet nyilvánvalóan ugye, vagy mondjuk így, hogy értelemszerűen, mivel a menekültekből állt össze, rögtön ökumenikus jellegű gyülekezet is lett, hiszen voltak vegyes házasságok, és a menekültek között nem csak reformátusok voltak, hanem római katolikusok, unitáriusok, evangélikusok, tehát egy ökumenikus szellemű református gyülekezet jött létre, amely hát először ugye itt a Moszkva tér környékén, majd Zuglóban, végül pedig itt az ősvezértere mellett a Reménység szigetén, ugye ami egy volt laktanya, 90-ben tulajdonképpen ezt megkapta a gyülekezet használatba, majd pedig ugye ennek a tulajdonjogát is megkapta. Tehát így alakult meg az erdélyi gyülekezet, mely először az anyaországi református egyházhoz szeretett volna csatlakozni, de mert ugye akkor a területi elv alapján való szerveződés volt a domináns, ezt a csatlakozási szándékot akkor a Duna mellékkel utasította, és a Királyhágó református egyházkerület pedig nyitott volt erre a csatlakozáshoz, és akkor így ez a gyülekezet egyházjogilag oda csatlakozott, de ennek a csatlakozásnak volt egy közjogi feltétele, az, hogy az erdélyi gyülekezet Magyarországon, mint önálló egyház legyen bejegyezve. Egyébként hozzáteszem, vannak így ugye az ortodox gyülekezeteknek egy kicsikét hasonló ez a jogi státusza, de nem ennyire speciális.
1: Számtalan kérdésemet megválaszolta az iménti kis történetével, István, mert hogy nyilván akkor föltettem volna, hogy akkor ez csak nevében Erdély, tehát hogy nem Erdélyben jött létre, hanem igen, Magyarországon jött létre, de elsősorban olyanok a tagjai, vagy voltak az alapító tagjai, akik Erdélyből menekültek, még a rendszerváltozás előtt, tehát a Ceausescu diktatúra időszakában.
2: Így van, így van.

0: gyülekezetek határozzák meg, tehát ahány ház, annyi szokás, mindig van a liturgiában egy kicsi eltérés, de természetesen a liturgiának a református karaktere, a református hitvallásosság ugye a liturgiájában is természetes módon tükröződik.
1: Vagyis, hogy akkor ez a fővonal, de nyilván az ökumenikus liturgiát is figyelembe veszik, illetve saját maguknak alakították ki a különböző szertartásokat.
0: Hát ugye alapvetően azt kell, hogy mondjunk, hogy a mi liturgiánk egy református liturgia, amely tekintettel van arra, hogy a gyülekezetnek a tagjai között vannak nem reformátusok is.
1: Szóval, hogy Erdélyből származnak az alapítók, és akkor pár évtizeddel ezelőtt jött létre ez a bizonyos erdélyi gyülekezet, de manapság ugye a tagjai között nem csak Erdélyből származóak vannak, hanem hogy felvidékről, délvidékről, anyaországbeliek, stb.
0: Igen, igen. Hát ugye az anyaországból nagyon sokan ugye csatlakoztak, hát ez teljesen természetes dolog, ugye Budapesten van ugye az erdélyi gyülekezetnek ugye a karitatív és kulturális központja, és hát ilyen módon a gyülekezetünkhöz nagyon sok anyaországi is csatlakozott.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora dr. Fazekas István. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, lelkipásztora, dr. Fazekas István ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, de jó, hogy befáradt hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
2: Az imént már arról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogyan jött létre ez a bizonyos erdélyi gyülekezet, és hogy kik a tagjai. Folytassuk azzal, hogy a liturgiát említette az imént István. Milyen hagyományokat követ az erdélyi gyülekezet?
3: Hát az erdélyi gyülekezet alapvetően ugye a protestáns hagyományokat, tehát a református hagyományokat követi, mind a liturgiájában, mind pedig a gyülekezeti életében, hiszen egy református gyülekezet vagyunk, és mint ugye említettem ugye az előzőekben, hogy természetesen ugye az ökumenikus szellemiség az jellemzi a gyülekezetünket, tehát mai napig is vannak római katolikus tagjai a gyülekezetnek, unitárius és evangélikus tagjai
2: is. Vagyis vasárnaponta összegyűlnek.
3: Így van, így van.
2: És mindig ugyanott, mint ahogy említett, az Őrsvezértéren.
3: Mindig ugyanott, az Őrsvezértéren, a Reménység szigetén, és hát természetesen nem csak vasárnapokon, hanem minden olyan egyházi ünnepen, ugye, amikor istentiszteletet tartunk, és hát emellett ugye nekünk rengeteg olyan, hogy mondjam, alkalmunk és rendezvényünk van, amely az ide elszármazott erdélyeket, illetve hát nem csak az erdélyeket, hanem akik egyáltalán érdeklődnek az erdélyi vagy a magyar kultúra iránt, azok ugye kíváncsiak erre, azokat hívjuk egybe.
2: Pár évtizeddel ezelőtt létrejött az erdélyi gyülekezet, és az imént már említette István, hogy mik voltak az alapvető célok, a célkitűzések, hogy az alapító lelkész szerette volna segíteni az ide menekülőket. Most a rendszer közben változott, nem egyszer, nem kétszer. A célok még mindig ugyanazok az alapvető célok, vagy ezek is változtak?
3: Hát a célok ugye azok bizonyos értelemben változtak. Hozzá kell tennem ugye, hogy most ugye az orosz-ukrán háború kitörése ezeket az alapvető céljainkat ugye egy kicsikét, hogy mondjam, így visszahozta, hiszen több mint 400 menekültet fogadtunk az utóbbi években a Reménység szigetén, és hát ugye mindig a menekült misszió felé mindig is nyitott volt a gyülekezet. Ugyanakkor, mivel a Reménység szigete egy kiválóan alkalmas terület arra, hogy a fiatalokat egybehívja, így az utóbbi években ennek ugye sokkal nagyobb teret adtunk, és ilyen formán is meghatároztuk az újabb céljainkat, ami történetesen az, hogy az elcsatolt területek ifjúságát és az anyagország ifjúságát egy kicsit ugye a hit életünkhöz kapcsolódóan egybe tereljük. Így módon rendeztük meg most a napokban, én már negyedik alkalommal a Kárpát-medencei konfirmandus tábort, ahová minden évben érkeznek gyerekek a Kárpátaljáról, Erdélyből, Párciumból, a Felvidékről, korábbi években érkeztek a Vajdaságból is, és Ausztriából, és hát természetesen innen az anyaországból.
2: Mindjárt beszélünk majd erről a bizonyos konfirmandus táborról, meg arról, hogy miket terveznek még erre a nyárra, vagy az előttünk álló egy-két hónapra, viszont még előtte vissza kicsit az egyházhoz, még mindig felülnézetből. Hány Igen. tagot számlál most körülbelül az egyház, az erdélyi gyülekezet?
3: Hát az erdélyi gyülekezetnek, hogyha most abból indulok ki, hogy az egy százalékos támogatást, hogy kik adják oda, tehát akkor nézzük egy kicsit így távolabbról, az több mint 10 000 fő, tehát olyan jellegű tagjaink, akik mondjuk így, hogy szimpatizások, és csak ritkán, évente egy-két alkalmon vesznek részt, ez azért egy olyan 5-6 000 fő, azok az aktív tagjaink, akik mondjuk úgy, hogy havi rendszerességgel vannak jelen 3-400 fő közötti, és van egy olyan, hogy mondjam, kemény mag, akik gyakorlatilag szinte minden Isten tiszteleten ott vannak, ez olyan 50 és 80 fő között van ez a szám, de hát nyilván ezek mindig függenek attól, hogy éppen milyen alkalmaink vannak, kiemelt ünnepek, vagy kevésbé kiemeltek, és hát mivel sok az idős testvérünk, sokszor függ az időjárástól is.
2: Hogyha a támogatókat, a szimpatizánsokat veszem, és hát nyilván, hogyha nagy egyházakat veszem, akkor szerte a Föld nevű bolygón vannak, akik valamilyen vallást a magukért okénak tudnak, és akkor az szerint élik az életüket. Önöknek távoli földrészeken, országokban vannak-e szimpatizánsaik, akik tudja, hogy egyébként az erdélyi gyülekezethez tartoznak, de nem tudom, Ausztráliában élnek
3: például. Igen, vannak, ugye különösen ugye az Egyesült Államokban élnek sokan, éppen Los Angeles környékén. Hát többek ugye különös módon ugye elszármaztak innen, tehát az erdélyi gyülekezet, amikor megalakult, ugye akkor hát egy elég jelentős létszámmal alakult meg, és az akkori aktív tagság is ugye gyakorlatilag soknak volt mondható, mert akkor minden hétvégén 3-400 ember a Reménység szigetén azért aktívan jelen volt, és hát nyilvánvalóan közülük az utóbbi évtizedekben nagyon sokan ugye hát vagy nyugatra, vagy az Egyesült Államokba kerültek, de változatlanul azért időszakosan a gyülekezettel a kapcsolatot tartják, ide ellátogatnak, hát különösen azok, akiknek mondjuk a szülei itt vannak eltemetve.
2: Még egy kérdés magához az egyházhoz, aztán foglalkozunk majd a táborokkal, illetve a tervekkel, ez pedig az, hogy említette az imént, benne volt a mondataiban, hogy a tagok nem biztos, hogy a fiatal, vagy a fiatalabb generációhoz tartoznak, és akkor itt a kérdés. A fiatalok mennyire érdeklődnek a vallás iránt? Mit lát? Mennyire lehet behozani őket a különböző szertartásokban?
3: Na most én azt gondolom, ugye, hogy ez egy nagyon klasszikus kérdés, ugye a fiataloknak a kérdése, a fiatalok és az egyház, és hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat. Ugye azért azt szerintem nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor erről beszélünk, azért arról is beszélni kell, hogy a hit az tulajdonképpen ugye az nem csak egy szívbéli bizalom, bár legfőképpen ez, ugye maga a fidúcia, de a hitnek van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy notícia, amiről ritkán szoktunk beszélni. Ez pedig maga az ismeret. Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalok megszólításához nagyon fontos az, hogy a fiataloknak az alapműveltsége, az alapképzése az megfelelő legyen. Tehát, hogy tudjanak írni, olvasni jól, számolni jól, legyen egy bizonyos fokú ismeretük a világról, szeressenek olvasni, hiszen a hitoktatóknak is akkor rögtön könnyebb a feladata, hiszen egyfajta ismerettel állnak szembe. Na most az a helyzet, hogy aki a fiatalokat így módon tudja megszólítani, tehát hogy folyamatos foglalkozást igényelnek egyébként a fiatalok, és hogyha így módon tudjuk őket megszólítani, nyilván kell az újszerűség, ugye a modern korhoz, ugye alkalmazkodottan kell őket megszólítanunk, de én azt gondolom, hogy igenis megszólíthatóak a fiatalok. Tehát a fiatalok tele vannak, ugye, hogy mondjam, a tisztaság jellemzi őket, az őszinte kíváncsiság, és hogyha van bármi, amit nem értenek meg, vagy nehezen értenek meg, azért el kell gondolkodnunk arról, hogy mi ebben a mi felelősségünk. És én azért is tartom nagyon fontosnak ezeket a konfirmandus táborokat, amiket ugye szervezünk, és számos gyülekezet is szervez, hiszen itt ezekben a táborokban ugye a gyermekeknek az ismerete is bővül.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, dr. Fazekas István. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Miért hagysz időt?

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze dr. Fazekas István ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, de jó, hogy befáradt hozzá.
3: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és akkor folytassuk még mindig a fiatalok témakörével, hogy mennyire lehet őket megszólítani, vagy mennyire tudja megszólítani az egyház, akármelyik felekezet, például az erdélyi gyülekezet a fiatalokat. Most az van, hogy említette, hogy szívbéli kérdés, de azért mégis kell hozzá ennél több is. Nyilván hit is kell hozzá. Az nem biztos, hogy szívbéli kérdés, az lehet, hogy már inkább tudati kérdés, viszont akkor sem tudunk elmenni, vagy nem lehet elmenni amellett, hogy egyébként neveltetési kérdés is. Tehát, hogy a szülőkön nagyon sok minden múlik.
3: Így van, ugye, tehát ugye a hit Istennek egy különös ajándéka, de hát induljunk ki a Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na most nyilvánvalóan, tehát akkor foglalkoznunk kell Krisztus beszédével, de ezt a beszédet meg is kell hallani. És ugye itt a hallás, ugye az sokkal többet jelent, ugye annál, mint amit általában hallás alatt szoktunk érteni, de a hallással és a látással természetesen sokszor így vagyunk, ugye, meg látta a lényeget, látod az összefüggést, hallod, amit beszélek, értette azt, amit én neked mondok, ugye, tehát ez a hallás, ez ott alakul ki igazából a családban és az iskolában, tehát ezt lehet finomítani, kell finoman hangolni, ugye, azt a fület, az érzékszerveinket, a tudatunkat, a szellemiségünket, ami az ismeretek megszerzéséhez szükséges. És hát természetesen, ugye, azért ez hogy mondjam, mindenkinél személyre szabott. Tehát alapvetően, amikor Jézus Krisztus megszólít valakit, az egy személyes megszólítás. Tehát ugye maga a hitnek a kérdése, az nem egy ilyen elvont fogalom, amiről persze lehet beszélni erről elvontan, de ez egy személyes kérdése lesz az embernek, egy élő, eleven valóságá válik az életében. És, hogy mondjam, sokféle módon történik ez a megszólítás, és hát nyilvánvalóan nekünk, ugye lelkipásztoroknak és szülőknek és tanítóknak az a felelősségünk, hogy a gyermeket megfelelően, ugye felkészítsük arra, hogy igenis Isten megszólítja az embert, és hogy sokfajta módon szólítja meg, és hogy egy kicsikét ilyen értelemben finomodjon, úgymond a hallása, ami alatt itt most nagyon sok mindent értünk, és hát nyilvánvalóan ebben benne van maga az ismeret is, amiről az előbb beszéltem.
2: Ha már a fiatalokról beszélünk, pár évvel ezelőtt az erdélyi gyülekezet fogta magát és szervezett egy tábort. Hogy jött az ötlet, István, hogy akkor kellene a fiataloknak egy ilyen tábort szervezni?
3: Hát ugye az ötlet úgy jött, hogy már korábban is volt egy-egy ilyen táborunk, de igazából ugye ezek úgy történtek, hogy valamelyik erdélyi gyülekezet el, ugye, tehát erdélyi vagy párcimi gyülekezettel volt egy kapcsolat, és akkor azt mondtuk, hogy jöjjenek el a fiatalok egy közös táborba. Aztán hát természetesen, amikor átvettem ezt a gyülekezetet, ugye a gyülekezet vezetését 2022-től, akkor megfogalmaztuk azt, hogy a gyülekezetünknek van egy olyan, tehát a sajátos helyzetéből fakadóan van egy olyan küldetése, és ez tényleg Istentől rendelt küldetésnek fogjuk fel, hogyha már itt vagyunk Budapesten, erdélyi gyülekezetként ezzel a különleges jogi státusszal, akkor ebből a jogi státuszunkból fakad egy kötelezettségünk. És ez a kötelezettségünk pedig az, hogy az elcsatolt területek ifjúságát fogjuk össze, illetőleg ennek az összefogásában segítkezzünk, és hát ennek egy természetes módja az, hogy táborokat szervezünk a kisebb korosztálynak, ugye konfirmandus tábort, ugye az általános iskolásoknak, és hát az, hogy a kárpátaljai, az erdélyi gyerekek, a felvidéki, a vajdaság és az anyaországi gyerekek egymással találkozzanak, hiszen egyek vagyunk a Jézus Krisztusban, de egyek vagyunk a magyarságunkban is, tehát ugye egy sors közösséghez tartozunk, még hogyha szétszakítottan élünk is, attól függetlenül egy nemzettes tagjai vagyunk, mindannyian magyarul dicsérjük az Urat, és mindannyiunkhoz magyarul szól az Úr.
2: ezek a bizonyos táborok mind önöknél ott az Őrs vezérterem magasságában a Reménységszigeten.
3: Igen, sor. Igen.
2: És a gyerkőcök, akik részt vesznek, vagy részt vehetnek a táborokban, azok a gyerkőcök, akiknek a szülei, a felekezetnek a tagjai, vagy ha valaki esetleg rátalál, viszont nem a felekezet tagja, mármint hogy az szülő, igen, akkor igen. Ő is beírathatja, vagy viheti a gyerkőcöt.
3: Hogyne. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ottani gyülekezeteknek a tagjai a gyerekek, és hát gyakorlatilag ezekkel a gyülekezettel egy testvérgyülekezeti kapcsolat is formálódik ilyen formán, mert nyilván ez nem csak annyi, hogy most szerveztünk egy tábort, és aztán elfelejtjük egymást, hanem onnantól ezeket a kapcsolatokat ápoljuk tovább. Tehát, de hát nyugodtan, ugye jelen lehet jelentkezni ebbe a táborba bárhonnan, felveszik velünk a kapcsolatot, és örömmel várjuk a gyerekeket.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Erdély Gyülekezet vezető lelkésze dr. Fazekas István. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Hello.

0: Mi legyen velem?
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, dr. Fazekas István ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm István, de jó, hogy befáradt hozzánk.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Táborokról beszélgettünk már az elmúlt szűk negyed órában, amiket pár évvel ezelőtt elkezdtek szervezni. A kisebb gyerkőcöknek a konfirmandus tábor, az idősebbeknek pedig nyilván más jellegű táborok vannak. Maradjunk a konfirmandus tábornál, és akkor most idehozom a magvető példázatát. Igen. Ugye? Alapvetően ez volt, vagy lesz is a cél a nyár folyamán?
3: Hát a legutóbbi tábornak, tehát ami most néhány nappal ért véget, néhány nappal ezelőtt, ugye mindig van egy ilyen lelki témája, amit ugye a gyerekekkel megbeszélünk, ugye egyrészt egy ilyen tanító jellegű előadásban, aztán kis csoportos foglalkozás során, és hát természetesen kapcsolódnak ehhez ugye kulturális, meg egyéb rendezvényeink, játékok, ezek is egy kicsikét, ugye közvetett módon legalább kapcsolódnak ugye Jézusnak ehhez a példázatához, és hát most igazából ezt beszéltük meg, hiszen ugye nagyon fontos az, hogy ugye, hogy Isten igéjéről mit gondolunk, és az is, hogy egy gyermek mit gondol, és hogyan tud bennünk növekedni Isten igéje, és mi kell ahhoz, hogy tényleg ugye a szívünk, mint a jó föld, ugye úgy tudja megteremni ezt a magot, és úgy fakadjon fel ebből az élet. Úgyhogy itt nagyon sok mindenről szó volt ilyen formán, és hát azért is, ugye, amint ahogy mondtam, tehát ezek a példázatok, és ugye ez Jézus Krisztusnak egy kulcs példázata a többi példázathoz, hiszen ez az egyedüli példázat, amit Jézus maga megmagyaráz a tanítványoknak. Tehát ezáltal, hogy mondjam, egy kicsikét ugye a gyerekek számára érthetőbbé válik ugye maga, nem csak a többi példázat, hanem Isten igéje is, és az, hogy Isten igéjéhez hogyan közelítsünk, hogyan is értelmezzük Isten igéjét, és ezért volt nagyon fontos, és csak említsek egy kulturális eseményt, ami kapcsolódott ehhez, a Hangraforgó Együttes volt ugye a vendégünk az egyik délután, és ugye nagyon fontos az, ugye, hogy a verseket is a gyerekekhez minél közelebb vigyük, hogy legyen a versekkel is élő, aktív kapcsolatuk, hiszen például a vers tökéletesen alkalmas arra, hogy megmutassa azt, hogy micsoda ereje van a szónak. Egy szerelmes verset elmondunk egy lánynak, és lehet, hogy egy mosolyt csalunk az arcára, vagy lehet, hogy további beszélgetések történnek ebből. Vagy egy születésnapi köszöntőt mondunk, és már is ugye kivirul körülöttünk minden. Tehát a szónak az erejét a versek által megértik, így közelebb jutnak ahhoz is, hogy Isten igényének milyen ereje van, akár a teremtő erőt is képesek ezáltal ugye megérteni már a gyermekek.
2: Most alapvetően, hogyha a táborról beszélünk, akkor mindenkinek egy ilyen felhőtlen kikapcsolódás, egyhetes, kéthetes kikapcsolódás jut eszébe. Hogyha most arról beszélünk, hogy konfirmandus tábor, és ezt a bizonyos példázatot meg kell érteni, aztán utána tovább kell esetleg gondolni. Igen, van egy ilyen kicsit idézőjelben talán komolyabb része ennek, de hát azért ez egy klasszikus tábor, utána a gyerkőcök gyöngyöt fűznek, sportolnak, stb.
3: Így van. Hát ugye mindig az életünkben mindig fontos ugye az arányosság, ugye az, hogy megtalálni azért az arany középutat, itt is ugye erre törekszünk, ugye, hogy mértékletesek legyünk, de igazából a gyerekek ugye könnyeden találkozzanak ugye magával az igével, tehát hogy ez a könnyedség jellemezze a tábort, de jellemezze egy kicsikét ez a fajta elmélyültség is, illetőleg ugye az inkább egy cél, hogy egy ilyen tábor adjon inspirációt. Tehát, hogy gyerek vigyen haza valamit ebből a táborból, ugye vigyen haza az élményeket, de vigyen haza az igéből is valamit, vigyen haza igei üzenetet. És nyilván ez nem direkt módon, ugye ez az Úristen kegyelméből fakad. De hát mindazok, akik ezt csináljuk és szervezzük, ugye imádságos lélekkel tesszük, és tudjuk, hogy az Úrnak ugye sokszor alkalmatlan eszközei, de mégis elhívott, kiválasztott eszközei vagyunk ebbe, és tudjuk, hogy nyilvánvalóan, ugye, mint ahogy a magvető példázata is elénk tárja, lehet, hogy a mag jó földbe hullott, és tökéletes ugye a mag. de az igazi növekedést Isten áldása adja. És így vagyunk, az életünk minden területére igaz. Hogyha Isten áldása hiányzik az életünkből, akkor ott nem lesz igazi növekedés. De mi kérhetjük ezt az áldást, és tehetünk is érte. És az, hogyha egy közösségben együtt tudunk lenni, szépen, szeretetben, akkor joggal hihetjük, hogy az áldás sem fog elmaradni.
2: Egy-két utolsó kérdés a végére, István, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Ez a bizonyos konfirmandus tábor már véget ért, de az erdélyi gyülekezet továbbra is szervez programokat, ugyebár.
3: Így van, mert most már ugye azt is célként fogalmaztuk meg, hogy nem csak ugye az általános iskolás korosztályt, hanem a fiatalokat, az ifi korosztályt is megcélozzuk hasonló jelleggel, ugyanúgy, hogy az elcsatolt területekről a gyermekek, vagy a fiatal szülők ide jöjjenek, és nekik is különböző tematikák alapján, ugye lelki tematikák alapján szervezzük meg ezeket a táborokat. Most ugye a Krisztel lesz közösen egy olyan táborunk, ami tulajdonképpen az a cél, hogy egy jövő évi nagy tábort megbeszéljünk, és ugye elkezdjük formálni, illetve augusztusban pedig a Refisszel lesz két nagy táborunk, és hát igazából ezeknek is az egyik legfontosabb célja, hogy Isten igéjéhez a fiatalokat minél közelebb vigyük.
2: Ezek a táborok, ezek mind ott önöknél lesznek a Reménység szigetén?
3: Igen, ott a Reménység szigetén.
2: Ezek nem ott alvós táborok, ezek a közös táborok.
3: Ott alvós táborok, van vendégszállásunk, itt ugye elfér 50 fő, és a többi fiatal, meg ugye fiatal felnőtt, azok pedig sátorokban lesznek. Most is ugye úgy voltunk, volt 105 gyermek, a fele a gyerekeknek sátorokban aludt, és hát nagyon szeretik a gyermekek ezeket a táborokat.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, kellemes további szép estét kívánok.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló következik. Már csütörtök van, közeledünk a hétvégéhez, hogy már mit hozott Fekete Laci, ez most kiderül. Szia Laci, mi a mai menü?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is megtekinthető az Ábel a rengetegben című magyar film Tamási Áron művéből Kányádi Sándor készített forgatókönyvet, melyet Mihályfi Sándor rendezésében láthatnak a nézők. Ugye Ábel betölt fény 14. életévét, pénzkereset céljából elszeküldik fafelvigyázónak a Hargitára, a bank tulajdonát képező erdőségbe, hogy segítse a családját, és hát itt aztán mindennel találkozik Ábel, vásárlókkal, rablókkal, szerzetesekkel, csend dőrökkel, megismeri az éhséget, a hideget, a betegséget, a halált, és kezdi kitanulni az élet és a világ fortíjait. Úgyhogy érdekes, én ajánlanám mindenkinek, tehát a Média Klikken Ábel a rengeteg.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci. Köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Topor Erika okleveles kertészmérnökkel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig az erdélyi gyülekezet vezető lelkészével, dr. Fazekas Istvánnal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdünk!

látsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában ismét elhoztam neked a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb újdonságait. Hihetetlen, de a műsor ma tele lesz az én személyes kedvenceimmel, Wetlag, U2 és elsőként a 2006-ban összeállt amerikai rockbanda, a Cage the Elephant. Idei friss daluk a Beaches in Tennessee, amit tökéletesen hozza a srácoktól eddig megszokott és szeretett hangzást. A dalhoz egyébként egy VHS korszakot idéző videóklip is készült, ami 6 nappal ezelőtt debütált, azóta pedig csaknem 120 ezeren látták és hallották már online. Én ezt is ajánlom mindenkinek, a Beaches in Tennessee pedig már is szól itt a Petőfin.

0: az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a rockot felváltja az őszinte soul és R&B, méghozzá a stílus legnagyobb énekesnőjétől egy igazi

Beyoncé-tól. Hát persze, hogy Beyoncé-ról van szó, akinek Morning Dew Dong című újdonsága körülbelül bő egy hete jelent meg. Azóta pedig csak a hozzákészült klipet több mint 4 millióan látták és hallották. Egyébként a Spotify-on ez a szám csak nem 13 millió. Hát így kell beindulnia egy dalnak, én azt mondom. Az újdonságban az énekesnő egy romantikus kapcsolatról énekel, amitől ismét fiatalnak érzi magát. Itt a Petőfin, most tehát jön Beyoncé újdonsága, ez a Morning Dew Dong, aminek szövegébe egyébként többek között Pharrell Williams is besegített. Ez szól most itt a Kitekintőben.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a kitekintő szól a nemzetközi könnyűzenei világ aktuális újdonságaival. Soron következő nevünk az angol Jungle, ami még 2013-ban állt össze. A csapat természetesen azóta is aktív, olyannyira, hogy friss Sunshine című lemezük augusztus közepén fog majd megjelenni. Ezen lesz hallható a Someday Somewhere című dal is, ami szövegében arról az érzésről szól, amikor érezzük és tudjuk, hogy egyszer minden jóra fordul, és minden jobb lesz. A csapat egy kis filmet is készített a zenéhez, amiben visszajönnek a 2000-es évek klipjeiben oly jellemző breaktáncos jelenetek, amiket én egyszerűen imádok. Én már csak ezért is ajánlanám mindenkinek, a dal pedig már is szól itt a kitekintőben, Jungle és a Someday Somewhere. Ezzel folytatjuk.

Petőfi Rádió minden magyar, ez a kitekintő Fekete Lacival most ismét az én egyik személyes kedvenc csapatom következik, ami nem más, mint a YouTube. Talán páran ismerik a csapatot. A legendás ír rock együttes 1976-ban állt össze, és azóta is ontják a jobbnál jobb dalokat. Ha pedig lehet hinni az internetnek, akkor eddig körülbelül csak nem 173,5 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. Új daluk a Street of Dreams, ami állítólag egyik első előfutára egy vadonatúj zenei anyagnak. Az új zenéhez klip is készült, itt nálunk pedig már is szól a hangzóanyag, YouTube és a Street of Dreams most a Petőfin.

Zsifi Rádió minden magyar, kivéve persze még egy remek darra ezt az órát, mivel ez a kitekintő Fekete Lacival. Mai utolsó csapatunk az angol indie rock zenekar a Wet Leg, ami még 2019-ben állt össze, hogy olyan megkapó dalokat készítsen, mint például a 4 évvel ezelőtt debütált Wet Dream, vagy most éppen a High From Me. Igaz, hogy ez a dal egy kicsit lassabb, de hangzásában teljesen hozza a csapattól eddig megszokott irányt. Ahogy arra számítani lehetett, a banda teljesen be van táblázva a nyárra, és folyamatosan az Egyesült Államok és Anglia között fognak ingázni. Én biztos vagyok benne, hogy a High From Me még sok-sok koncertjükön szólni fog, ahogy most nálunk is itt a Petőfin. Ez tehát a Wet Leg és a High From Me itt a kitekintőben.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Floros, vagy Floros Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
1: Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Floros, vagy Floros Zoe?
2: Hát, hogy mondjam, Floros Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Floros Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Floros Zoe. Igen.
1: És akkor neked a Zoe a keresztneve.
2: A Zoe a keresztneve, igen.
1: Mert hogy görög is magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
2: Édesapám, így van.
1: Aki egyébként ráadásul keramikus művész.
2: Keramikus, sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Floros Piros, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
1: Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
2: Igen.
1: Ő is egyébként a művészet világában
2: mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit, és a színek, és a faktúrák, formák tobzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
1: Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek meg, fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
2: Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok, és néha nagyon finoman kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
1: Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoe?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon restellem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, aha, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
1: És Görögország melyik részéről származott édesapád?
2: Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
1: Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
2: Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
1: Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
2: Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
1: De ezek szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
2: De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
1: Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána három másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
2: Szenvedélyesek.
1: Igen.
2: Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
1: Ez megvan benned, ez a szenvedély?
2: Megvan bennem, azt hiszem. Igen, bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
1: Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha az vagy egyáltalán.
2: Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy belevájkálnak az ő mélyebb rétegeibe. Szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
1: Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
2: Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumba, fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Mikor?

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó,
3: hogy
2: jöttél.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána a színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé vezetett az utad, aztán utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és aztán fogtad. Igen, és aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
3: Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
2: Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
3: American Musical and Dramatic Academy.
2: Thank you very much.
3: Nagyon tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáné tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom,

0: hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
1: Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
0: 26 éves.
1: Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
0: Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel, nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
1: Arra gondoltam, hogyha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyen. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De ahhoz, hogy a nagy körforgásba bekelő, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból, az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
0: Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
1: Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket.
0: Igen.
1: Médát is játszottál, a minden igaz, igen, meg olyan embereket láttál testközelből, színpadon, igen, akiket mi a tévében nézünk.
0: Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként, a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway show-ra, miben ő a főszerepet játszotta, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
1: Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
0: Hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon foghias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomáson van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok
1: kell,
0: a szavak, persze. És igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
1: Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
0: Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, mint csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
1: És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
0: Nem,
1: vagy...
0: Manhattanben lakom.
1: Hát az megfizethetetlen!
0: Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
1: Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
0: Igen, igen, igen, ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogy ha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
1: Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt
3: nálunk. Köszönöm szépen.
2: Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
3: Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már szerintem talán 10. alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
2: Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
3: Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco, és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más, maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi, a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
2: Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál, az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye, nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes-i nemzetközi filmfesztivál, akkor, mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
3: Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market tel paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Herb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a rendezvúnak a harmadik Résztvevője lett, igen.
2: Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
3: Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
2: Csak azért mentél Miami-be, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet. Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
3: Ilyen rövid filmet forgattunk. Aha. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából, egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
2: Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cell phone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit le is van.
1: Tönkre lenne az újad, azért
2: nem,
1: van bekötve.
2: Nem pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit látott a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art, a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
1: Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
2: Az Broadway, van, Bars and Fortune.
1: Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
2: Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
1: Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés, hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
2: Misi Torontóban él jelenleg.
1: Te is itt-ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten menhetem.
2: Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk, és fejlesztjük. Tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
1: Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
2: Reményeink szerint október-november környékén.
1: Még ebben az évben ráadásul. Hát az pikpak meg lesz akkor. Új és New York, ősszel New Yorkban.
2: Na most ezt szeretnénk egy ilyen No Excuse Cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, no excuse cinema lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoe, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
2: Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor, egy zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
1: Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
2: Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
1: Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
2: Persze.
1: Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irány vissza New Yorkba?
2: Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amiben belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncerttel járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
1: Színház van most az életedben, Zoe?
2: Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Momenttel.
1: Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
2: Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
1: Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutatok, ilyen nincs az életedben.
2: Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek sokra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoe keres és szeret enni?
2: Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarok letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
1: Zoe, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Csodás volt itt veled.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Tartalom a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra,